0: Sunshine FM.
1: Alszik a város, míg ébren reggel hatkor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

jöjjön a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Drágultak a lakossági bank számlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kressztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal a Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magán tőke alap köthető, nehezen átlátható tulajdonési kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2,36 milliárd forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek. Július 13-ig kell bejelenteniük hitelezői igényüket azoknak a gazdálkodóknak, akiket a Bászna Gabona ZRT és kapcsolt vállalkozásai károsítottak meg. A bejelentést a felszámolási eljárásban kell megtenniük az érintetteknek. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a határidő elmulasztása nem csak az eljárás szempontjából lehet hátrányos, hanem a korábban megkapott állami kár enyhítése is következményekkel járhat. A gazdálkodók számára a falugazdászok ügyvédek közreműködésével segítenek a szükséges dokumentumok elkészítésében. Az érintetteknek ezért azt javasolják, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a falugazdász hálózattal, és ne hagyják az ügyintézést az utolsó napokra. Fokozott óvatosságra hívja fel a gazdálkodók figyelmét a katasztrófavédelem az aratási szezonban. A nagy meleg, a száraz növényzet és a folyamatosan dolgozó mezőgazdasági gépek miatt ilyenkor jelentősen megnő a tűzesetek kockázata. A fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség ezért nem csak tájékoztatja a gazdálkodókat, hanem helyszíni ellenőrzéseket is végez. Legutóbb hőkamerával vizsgáltak át egy arató cséplőgépet, hogy időben kiszűrjék az esetlegesen túlmelegedő csapágyakat és alkatrészeket. A szakemberek arra kérik a gazdákat, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék a munkagépek műszaki állapotát, gondoskodjanak a rendszeres karbantartásról, és minden kombányon legyen működő, könnyen elérhető tűzoltókészülék. Két feltételezett drogdílert és egy fogyasztót fogtak el Nyíregyházán egy stadion melletti parkolóban. A rendőrség tájékoztatása szerint dr. Ignác István, a nyíregyházi rendőrkapitányság vezetője, egy labdarúgó mérkőzés biztosítása után figyelt fel a gyanús viselkedésre, majd kollégáival együtt intézkedett. Az autóban kiporciózott fehér port és metamfetamint találtak. A nyomozás adatai alapján a két férfi éppen kábítószerüzletet bonyolított le, ráadásul a rendőrkapitánysággal szemben. A 26 és 40 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. A velük lévő nő tanúként tett vallomást, az autóját pedig lefoglalták. Augusztusban ismét Nyíregyháza ad otthont a kerékpáros ifjúsági világkupa egyik állomásának. A kétnapos nemzetközi versenyt augusztus 13-án és 14-én rendezik meg 21 ország mintegy 130 fiatal kerékpárosának részvételével. Az első szakasz Tokajból indul, a második pedig Vásáros Naminból rajtol. A befutó mindkét napon Nyíregyházán a Bocskai utcában lesz. A szervezők szerint a mezőnyben a világ legtehetségesebb fiatal sprinterei is rajthozának. A verseny nem csak sportértéke miatt jelentős, hanem azért is, mert a most induló fiatalok közül többen a következő években akár a nemzetközi kerékpársport meghatározó versenyzővé válhatnak. Ismét országos elismerés kapott a Nyíregyházi Egyetem egyik oktatója, Barabásné dr. Kárpáti Dóra, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója. Bekerült az év oktatója díj 2026 emberi példakép kategóriájának döntőjébe, így a hazai felső oktatás 9 legkiemelkedőbb oktatója között tartják számon. Az elismerés különlegessége, hogy a jelölések és az értékelések kizárólag hallgatói visszajelzések alapján történnek, így a döntőbe jutás nem csak szakmai, hanem emberi megbecsülést is jelent. Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végéig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november 1-ig meghosszabbítják azoknál, akiknél az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint. Aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetnie az addig kapott kamat támogatást, és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új HÍV szerelvényt és legalább 35 intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenlegi szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés tervezésénél szakítana a kormány a korábbi gyakorlattal. A miniszter közösségi oldalán azt írta, kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását, hogy a költségvetési törvény javaslatot a jövőben várhatóan októberben nyújtsák be. Indoklása szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezési és a tervezett időszak, több megbízható adat állna rendelkezésre, és reálisabb költségvetés készülhetne. Kármán András szerint a 2026-os büdzsé átláthatatlan volt, és a kormányváltás nélkül a GDP arányos hiány akár 8,3%-ot is elérhetett volna. A KSH friss adatai alapján az első negyedéves államháztartási hiány 2090 milliárd forint volt. Háromszorosára emeli a turistákra is vonatkozó nemzetközi idegenforgalmi adót Japán. A kilépési adó összege 1000 jenről 3000 jenre nő, vagyis nagyjából 5700 forintnak megfelelő összegre emelkedik. Az adót az országot elhagyó külföldi turistáknak és a japán állampolgároknak is meg kell fizetniük, de azt automatikusan beépítik a repülőjegyek és a nemzetközi hajójegyek árába, így külön teendő nem lesz vele. A július 1-e előtt lefoglalt utakra az emelést nem számítják fel. A japán kormány a tehát infrastruktúra fejlesztésre és a túlturizmus kezelésére fordítaná. Például a szemetelés visszaszorítására, kamerarendszerekre és látogató létszámot szabályozó foglalási rendszerekre. Japánban tavaly már 42 millió turistát regisztráltak. Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy Hajdú Bihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg két ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a vádlott számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartott, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését Major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor. A tradicionális ceremónia a folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Marian részesült kitüntetésben. A közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvételért és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki egy 34 éves Hajdú Bihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, hogy segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Két hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezárás a nagyállomás, a Júlia terep és a Ziegner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Több zöld területet, árnyékos pihenőhelyet és padot szeretnének az egyetem térre azok, akik kitöltötték a Debreceni Egyetem kérdőívét. A felmérésben több mint 7550-en vettek részt, a válaszadók csaknem 90%-a pedig fontosnak tartja a park felújítását. A legnagyobb igény a füves területek növelésére, a kényelmesebb ülőhelyek kialakítására, a vízmedencék és a szökőkút további működtetésére, valamint a járhatóbb burkolatra mutatkozott. A jelenlegi gyöngykavicsos felületet a többség nem tartaná meg, főként a babakocsis, kerékpáros és akadálymentes közlekedés nehézségei miatt.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ismét Nyíregyháza ad otthont a kerékpáros ifjúsági világkupa egyik állomásának. A kétnapos versenyt augusztus 13-án és 14-én rendezik meg. Várhatóan 21 ország mintegy 130 fiatal tehetség áll rajthoz. Az első szakasz Tokajból indul, Ibrány érintésével egy 90 kilométeres útvonal vár a mezőnyre. A második napon Vásáros Navénból tekernek Nyíregyházára a versenyzők, a befutó a Bocskai utcán lesz. A szervezők szerint ezúttal a világ legjobb utánpótláskorú sprinterei érkeznek Magyarországra. A verseny korábbi résztvevői közül többen már a felnőttek között is komoly nemzetközi eredményeket értek el. Magabiztos győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartakusz a nyári felkészülés harmadik mérkőzésen. A Spari a román élvonalbeli együttesét győzte le 3-0-ra. A nyíregyházi gólokat Medved, Tarcsi és Bambuszki szerezték. Bódog Tamás vezetőedző a találkozó után azt mondta, ezúttal nem az eredmény volt a legfontosabb, hiszen a csapat a meccs előtt 3 edzésen is részt vett. Ennek ellenére elégedett volt játékosai hozzáállásával, kiemelve, hogy megvoltak a szükséges párharcok és a megfelelő mentalitás. A szakember szerint a frissesség még hiányzik, de a felkészülés jó ütemben halad. Végleg a Nyíregyháza Spartakusz játékosa lett Dala Martin. A klub mindenben megállapodott a Puskás Akadémiával, így a fiatal kapus a tavaszi kölcsönjáték után immár végleges szerződést írt alá. Dala Martin azt mondta, nagyon megszerette a Sparit és a nyíregyházi szurkolókat, ezért külön öröm számára, hogy továbbra is a csapatot erősítheti. Hozzátette, már az MB2-es feljutás után is bízott a visszatérésben, és boldog, hogy a két klubnak sikerült megállapodnia az átigazolásról. A kapus külön megköszönte a klub vezetésének a bizalmat. Térségünkben a pollen terhelés kismértékben, de csökkent, felélegezhetnek az allergiások, ugyanakkor kettős ronti hatásban van részünk. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, de nagy a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. A maximumok a folytatásban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor tulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-en, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó?
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az osztapon.
1: Amit a fekete furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen, esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem, hát te is.
2: Minden más. Figyeljetek már, nem tudom, miért van minden második osztopnál egy ember kitetve. Ez valami új
1: szokás. Új dolog, igen. Vigyáztak a lámpára, vagy... Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van lezárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: De ez hülyeség, hát attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Ha nincs lezárva, akkor már elviheti
1: hogy
2: bárki.
1: Én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így... Na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én ugye azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudj, álljon már ide az oszlophoz, hogy kötözzem meg.
1: Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben álljon, beragasztom a száját.
2: Nekem is ez a hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tetten ér, igen. Járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt utána, hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgolódik, meg forkolódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még hát, rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval. Mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két vál kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az de. Is egy módszer. De hogy itt de, meg, hát ez itt meg Mexikóban lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot, igenis. Tegye átra a kezét, hozom a ragasztót. Ó, kész.
1: Tehát, maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot mindenkinek, megérkeztek a friss sporthírek, Lacikám.
3: Nézted a meccseket? Portugália, Horvátország. Hogyne. Parádés meccs volt. Érdekes mérkőzés volt olyan szempontból, hogy megnyerhették volna a horvátok, és megnyerhették volna a portugálok, és volt egy rakás varozás, visszavont gól, ez az, megadott büntető, varozás után megadott büntető, és a többi, és a többi, és a végén a portugálok örülhettek.
4: Egyszer egyébként úgy fogok készülni, hogy nézni fogom a meccset, és mindent tudni fogok
3: van
4: róla.
3: Még rá néhány hetet.
4: Jó, jövő hét pénteken
2: hajnal egykor kezdődött. Igen. Azért úgy kemény.
3: Figyelj, és majd akkor jön arra is meg, ott a 16. percben, ahogy átvette a játékos a labdát, szerinted az jó, de lehetőség szerint egy ilyen hajnali
2: mérkőzésre. Kicsit haragszom a szervezőkre, mert hogy tényleg ilyen meccset, ami két európai csapat van. Tehát miért kell hajnal egykor?
3: Nyilván
2: kezdeni?
3: Ezt nem az európai órákhoz állítják.
2: Oké, de eddig próbáltak erre figyelni.
3: Hát eddig se volt sokkal jobb. Most hozzáteszem, a svájci meccs az már egészen tűrhető időpontban volt.
2: Ja, az akkor volt vége, amikor már adásban voltunk.
3: A svájciak nyertek egyébként 2-0-ra, úgyhogy legyőzték Algériát. A portugálok pedig nagy nehezen továbbjutottak, Cristiano Ronaldo lőtte azt a bizonyos gólt. A legvégén szerezte meg Portugália a győztes találatot. Hozzáteszem, hogy utána még azért volt válasza a horvátoknak is egy öngólnál, de ott viszont úgy ítélték meg, hogy hozzáért az egyik horvát játékos is a labdához, aki pedig lesen állt, és ezért nem adták meg a találatokat. Nyilván a horvátok emiatt aztán reklamáltak. És hát volt még egy mérkőzés, de az volt talán a legsimább, a spanyol-osztrák meccs, ott nagyon simán nyert Spanyolország, a legjobb, és igen, és a legjobb játékos az egyértelműen az osztrák kapus volt, aki nagyon sokat védett, úgyhogy...
2: Mindent eltaláltam ilyen kombinációba, csak a szögletek számát nem.
3: Nagyon ügyes vagy, és egyelőre Gabi is nagyon jól halad, mert hogy ő megmondta a VB előtt egy hónappal, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, és egyelőre jól haladunk, hogy Mexikó vagy Portugália ott legyen majd a döntőben, mert mind a kettő.
2: Hát mondta neked, hogy kislánya meg azt mondta, ugye egy ilyen TikTok sztár jóslata alapján, hogy Portugália lesz a VB győztes.
3: Az első meccs után meg nem mondta volna senki. Szerintem.
2: Én azért bízom benne, hogy nem. Én Spanyolország, spanyol szurkoló vagyok.
3: Ki is mondta várni valamelyik kézilabda játékos? Azt hiszem, hogy a spanyolokra az a jellemző, mint egy dízel motorra, ezt el is mondta tegnap a kommentát, hogy nehezen indul be, de ha egyszer beindul, akkor utána
2: igen.
3: Folyamatosan hozzák majd az eredményeket.
2: Ők először megpróbálják hírnévből megoldani, utána meg...
3: Hát, gondolj bele, azért rengeteg olyan játékos van, aki végigjátszotta azért a spanyol bajnokságot, nemzetközi kupát, válogatott meccseket. Hát szerintem púpa hátukra egy-egy ilyen VB, úgy kívánják a részvételt, ahelyett, hogy mennének a családdal pihenni, úgyhogy kell egy kis idő, amíg megszokják mindezt. Érdekesség egyébként a VB-kkel kapcsolatban, hogy 80%-kal megnőtt a mérkőzések alatt vagy előtt a tinderezők száma. És ezt nem nagyon értette senki. Igen.
2: Unalmasak a meccsek?
3: Nem, hanem akik oda látogatnak, külföldi turisták, vagy pedig szurkolók, rámennek a Tinderre, és valami helyi hölgyet keresnek, vagy urat, attól függ, hogy éppen ki milyen nemű szurkoló, és megpróbál kapcsolatot létesíteni, ha már elutazott, ha már nyaral, és ha már foci meccsen, akkor
2: meccs
3: legyen.
2: Előtt?
3: Mert hogy akkor tudja meg, hogy például a skót szurkoló elmegy Bostonba, ott is ilyen 45%-kal nőtt a tinderezők száma, csak a mérkőzés előtt, és akkor rákeres, gyorsan bejelöl egy-két ismerős, vagy hölgyet, ilyen alkalmi kapcsolatra, és hogy ennek nagyon örül a cég.
2: És meccs végére lehet, hogy össze is jön a randi.
3: Lehet, igen. És
4: már
3: akkor
4: azt is el
3: a kellemeset
4: képzelni.
3: A még kellemesebbel összekötni, vagy ha vereséget szenvedtek, akkor meg azért.
2: Bánatában.
3: Akkor meg vigasztalódik.
4: Azt is el tudom képzelni, hogy elhagyja az asszony, és azért tinderezik utána, mert hogy meccsre mész már megint.
3: Ja, és akkor hova mész meccsre egyébként? Bostonba. Ja, hát de te itt laksz Edinburgh-ban, Skóciában. Hát jó, kicsit messze játszik most a csapat. Igen, ez is benne van. De minden esetre érdekes, és sok mindenre gondoltunk, erre nem. Viszont volt egy nagyon érdekes, az egyik nagy amerikai pizzázó lánc bejelentette, hogy ha piros lap lesz, és az amerikai válogatottból bárki piros lapot kap játékos, akkor ők az előzetesen regisztrált embereknek kiküldenek egy ingyen pizzát. Jelentem alá, 68 000 pizzát kell most ingyen kiszállítaniuk majd az Egyesült Államokba, mert meg volt a piros lap, meg volt a kiállítás a legutóbbi amerikai mérkőzésen.
2: És még úgy is győztek, hogy kiállítottak.
3: Igen, és nagyon korrektek voltak, mert azt mondták, hogy mi nem azért szurkolunk, hogy legyen kiállítás, nem az amerikai csapat ellen szurkolunk természetesen, csak szeretnénk szeretnénk, hogyha...
2: Mert nekik a piros bánatunk, szín benne van a...
3: Igen, hogy senki ne álljon úgy fel a tévé elől, hogy most szomorú, hanem legalább annak örüljön, hogy akkor kap egy ajándékpizzát. Úgyhogy ez egy tök jó gesztus, egyébként meg jó reklám.
2: És ki volt, akit kiállítottak? Az amerikai? Hogy
3: most nem jut eszembe, Monakóba játszik. Egyébként ő volt a csapat egyik legjobbja, úgyhogy ilyen szempontból hiányozni fog az amerikaiaktól, mert a következő csen eltiltja.
2: És akkor tudod, ilyen, azt mondja, felrúgta, kiállítják, vagy miért állították ki valami, nem
3: felrúgás. Igen, hát a tabokáját konkrétan úgy megtaposta az ellenfélnek, hogy majdnem
2: eltört. Igen, és akkor utána csak így kikiabáltam volna a közönségnek, vagy be a kamerába, szívesen!
4: Jó étvágyat!
2: Szívesen!
3: Igen. 68 ezer pizzát kaptam most, igen. Ezt is elintéztem.
2: Elintéztem 68 ezer pizzát, tudod, a komputára kérdezik a mérkőzés után, hogy hát hogyan értékeli ezt a cselekedet. Én teljesen pozitívan értékelem, végül is 68 ezer embernek pizzát intéztem, nem?
3: Igen, viszont ő nem menjen oda ehhez a pizzázó céghez szerintem, hogy én vagyok az, aki 68 ezer ingyen pizzát intéztem
2: nem,
3: nektek.
2: Most olcsón megveszi a céget.
4: De igen, azt isteni lehet csinál. Legyártani is azt a mennyiséget.
3: Igen, hát mondjuk egy hatalmas pizzázó láncról van szó. Tehát nyilván nekik meg se kotyan, és hát most nagyon sokan elkezdtek hirtelen regisztrálni, tehát mondták, hogy már utólag nem ér. Tehát ez akkor ért előtte, illetve vannak, akiknek 20% kedvezményt adnak, de hát akkor is ez egy tök jó dolog, és szerintem jó reklám.
2: Beírtam volna az apró betűsbe, hogyha a játékvezető visszavonja a piros lapot. Csak akkor.
3: Igen. Katalin hercegné meg Angliában, Wimbledonban Mátyás királyt játszott, ő volt ugye az, aki áruhában mindig beöltözött állítólag, és igen, akkor így ment, tehát a legendák szerint nyilván ez nem volt így Mátyás esetében, de Katalin hercegné ő nem öltözött áruhába, ő simán egyszerűen kiment szurkolni a mérkőzésre, várták a döntőre, hogy majd a női döntőnő adja át a díjat, de úgy gondolta, hogy őt érdekli a torna, érdekli a tenisz, hát akkor kimegy. És leült az átlagnézők közé, és onnan nézte a mérkőzéseket, nyilván egyet tudott venni, vagy szereztek.
2: De neki. Megismerték azért?
3: Persze, és aztán az összes labdaszedő, meg mindenki rohant oda hozzá, hogy készítsenek közös fotót, mert azonnal kiszúrták, hogy ott van.
2: Ez cuki?
3: Az, és egyébként azt mondom, hogy egy nagyon szimpatikus dolog, hogyha valaki ilyet csinál. Kerékpáros verseny lesz ismét Nyíregyháza majd augusztusban, megvan a bejelentés augusztus közepén ismét a világ legjobb kerékpárosai, legalábbis az ifjúsági korosztályban Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkeznek, mert hogy hát részben Borsodban is, mert hogy Tokajban lesz az egyik rajt majd, és hát Tokajból eltekernek egészen Ibrányig, ott Ibrányban mennek még 3 kört, és így jön össze egy ilyen 90 kilométeres szakasz, másnap pedig majd Vásárosnaminba megy az ifjúsági világkupa mezőnye. Onnan elmennek Kisvárdára, mennek a Beregbe, csapnak egy nagykört, és aztán Nyíregyházán lesz a cél, ez a befutó. Így van, az is egy hasonló hosszúság.
2: Főleg, hogy lesz 40 fok.
3: Igen, benne van a pakliban, kicsit hasonló az útvonal, mint a Tour de Hongrie-nál volt, ugyanúgy majd Nyíregyházán a bíróság előtt lesz a befutó, és egyszerre esnek majd be várhatóan a célba. Itt a sprinterekről van elsősorban szó, hogy hát ez a régió nem a hegyeiről híres. Tehát itt azért azt tegyük hozzá. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy elismerés, hogy 2020 óta folyamatos ezt az ifjúsági világkupa versenyt megtartják itt a régióban.
2: No hát szurkolunk nekik, hogy ne legyen nagy meleg, ne legyen kánikul és baleset se legyen, mert azért ilyen is előfordul egy-egy ilyen éles bicaj versenyen.
3: Így van.
2: Laci, köszönjük szépen, jó szurkolás mindenkinek, meg hát jó meccsnézés, de hát még lesz ebben az órában VB hírek, úgyhogy figyeljetek minket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Szent

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok.
1: Mond ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Oda a füvet.
1: Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki.
1: Uh-huh.
2: Tehát akkor ergo olyan nagy
1: környezeti károsítás nem volt. Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne, a igazi magyar férfi ember nem azonnal augusztus

0: augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
1: Hanem november közepén
0: így van. Figyelj már kis jég van a tetején. Nem kéne már ezt lengeni. Na jól van, menjünk. De már szép zöld színű, már bealgásodott.
1: Mikor az asszony egész nap csesztett, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni? De most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van. Jó van, hagyjál már. És akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt. Még olyan pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
0: Járt nálatok a feleségem?
2: Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
1: Vagy az enyém járt nálatok?
0: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzek ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
1: És akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
0: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy a kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
1: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... 500 000 forintos bírság is járhat. A kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok.
0: Ez a legjobb.
1: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
0: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
1: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
2: Sok van?
1: Igen, hát 80 ezer.
2: Oh.
1: 80 ezer.
2: És akkor jönne az ellenpélda, hogy kerékből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
1: Jaj, de jó! No para! Megjött gyere mara! 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
2: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
1: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
2: Nem veszel csak úgy simán a
3: nyakadra. Hát inkább esküvő is.
1: Igen, bocsánat, esküvő.
2: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes kis kutyát.
1: Mint egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
2: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
1: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néz. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
2: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
1: Igen, mellé rakták.
2: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
1: Erre ment.
3: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vitte magával?
2: Otthon megmaradt volna.
3: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóban, amit feltétlenül el kellett vinni?
2: Ezüst
1: Villa. Várjál.
2: Tanál.
1: De várjál.
3: Így nagyanyámtól van az ezüst Villa.
2: Hát azt
3: vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
1: Hogy
3: a
1: miért? Én el tudom képzelni.
3: Hát én nem.
1: Tisztázta, hogy egyébként ő odament, és vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
3: Hát de akkor ő nem lopta.
1: Nem
3: mit kellett volna csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
1: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
3: megtalálta. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett, abból
1: kiváltál. Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
3: Lehet,
1: nekünk de... úgyis a kép a fontos, nem?
3: Igen.
1: Na?
3: Igen.
1: Na?
3: És akkor újra kereteztetem.
1: És mindenki jól jár.
3: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorboltba,
1: vagy
3: mi az
1: is,
3: veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene ez?
1: Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, és nézd, miért nem csinálja.
3: Igen. Igen.
2: Igen.
1: Veszel egy sima keretet, tudod ezt a kis...
3: Nem tudom.
1: Én még
3: mindig azon gondolkodom,
1: az 1000 forintos pepkost keretet.
3: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
2: azért...
3: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
1: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
2: Leszették az összes festményt a falról.
3: Mondtam én, az gyanús.
1: Igen,
2: ezt most így elgondolkodtam rajta.
3: Néha is itt azt mondom, igen.
2: Igen,
3: mondjuk
2: mikor...
3: így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
1: Lehet, hogy elköltöztek?
3: Meg a hűtőt, meg a tévét is elvitték.
2: De a kabátot
3: azt mondták,
1: egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
3: Igen.
2: Gyanús, hogy üres a ház.
3: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van, kirámolták.
2: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Magyarországon a legöregebbek a személyszállító vonatok az EU-ban. Hadházi Ákos szerint személyre szabott lehet a képviselői mandátumkorlátozás. 180 törvényben írhatják át a vármegyét, megyére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A GKI friss elemzése szerint Magyarországon közlekednek a legöregebb személyszállító vonatok az Európai Unión belül. A MÁV csoport járműállományának átlag életkora mintegy 42 év, miközben a legtöbb uniós tagországban ez az érték 20 év alatt van. Az elemzés alapján az előregedett flotta egyre nagyobb karbantartási költségeket, gyengébb üzembiztonságot, rosszabb energiahatékonyságot és romló szolgáltatási színvonalat eredményez. A GKI szerint a hazai vasúti járműiparban lenne fejlődési lehetőség, de ehhez kiszámítható több évre előre tervezhető megrendelésekre lenne szükség. Vitézi Dávid közlekedési miniszter úgy reagált, a vasútfejlesztés olyan terület, ahol évtizedes előre gondolkodásra és előkészített döntésekre van szükség. Hadházi Ákos szerint személyre szabott módosításnak tűnik az alaptörvény módosításban szereplő képviselői mandátumkorlátozás. A javaslat korábbi változata szerint az nem lehetne országgyűlési képviselő, aki összesen legalább 12 évig betöltötte a tisztséget. Az országgyűlés elé került verzióba azonban bekerült az is, hogy az sem indulhatna, akit legalább három választáson már képviselővé választottak. Hadházi Ákos 2016 és 26 között 10 évig ült a parlamentben, de három ciklusban volt képviselő, így szigorítás rá is vonatkozna. A politikus szerint nagyon kevés embert érint ez a kiegészítés, köztük őt és Szél Bernadettet. Úgy fogalmazott, a jó képviselő kiválasztásához nem mandátumkorlátozásra, hanem tisztességes és demokratikus választási rendszerre lenne szükség. Összesen 180 törvényt kell módosítani, ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény újabb módosítását, és a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre közzétett tervezete szerint a mostani javaslat csak az elnevezések átírásáról szól, a területi közigazgatás szervezet rendszerét, feladatait és hatásköreit nem érinti. A hatásvizsgálat alapján az intézkedés 557 millió forintba kerülhet, de ebben nem feltétlenül szerepel minden tábla és intézménynév cserével járó költség. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a lépést, hogy szerinte a 21. században modern európai államra van szükség. A vármegye és a főispán elnevezést 2022-ben vezették vissza. Magyar Péter szerint Áder János alapítványa közvetlenül a választások előtt újabb 7 milliárd forint közpénzt kapott a korábbi 18 milliárd mellé. A miniszterelnök közösségi oldalán tette fel a kérdést, mire kapta ezt az összeget a volt köztársasági elnökhöz köthető Kék Bolygó alapítvány. Magyar Péter és Áder János között napok óta éles vita zajlik, miután Áder bírálta a kormányt. Magyar pedig milliárdos pénzszivattyúnak nevezte az alapítványt. Áder korábban felszólította a miniszterelnököt, hogy mutassa be az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Sajtóinformációk szerint a vitatott összeg egy része a Planet 2026 klímavédelmi rendezvénysorozathoz kapcsolódhatott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Egyenlálunk az esernyő a folytatásban, térségünkben fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést, elvétve zápor zivatar kialakulhat, továbbra is sok felé lesz élénk erős a nyugat észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Havasi Bertalan szerint változtatni kell a Fidesznek a vereség után. Súlyog Tamás szerint nincs oka lemondani. Oroszország korlátozott tűzszünetet javasol Ukrajnában. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Havasi Bertalan szerint a Fidesz kétharmados választási veresége után mindenkinek változtatnia kell a jobboldali politikai és médiatérben. A párt kommunikációs igazgatója a Hír TV-ben arról beszélt, hogy számításaik szerint eddig nagyjából 4000 ember dolgozott a NER-hez kötődő média birodalomban, a leépítések után pedig körülbelül 2500-an maradhatnak. Havasi szerint a megmaradó médiumok működtetése a tulajdonosok feladata, ő pedig spórolást és összetartást javasolt a munkatársaknak. Úgy fogalmaz, ott egy ilyen vereség után sokan apátiába süllyedtek, köztük vezető politikusok és parlamenti képviselők is. Szerinte, aki számára ekkora sok, hogy egy választáson nagyon ki lehet kapni, annak el kell hagynia a politikai pályát. Súlyog Tamás szerint nincs oka lemondani köztársasági elnöki tisztségéről. Az államfő egy lengyel konzervatív lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte nem egyeztethető össze a jogállamisággal az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat azon része, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Az államfő szerint a javaslat nem általában az elnöki tisztségről, hanem konkrétan a jelenlegi köztársasági elnökről szól, ezért személyre szabott jogszabálynak tekinthető. Visszautasította azt is, hogy a korábbi kormány bábja lenne, és hangsúlyozta, soha nem volt párttag vagy politikus. Oroszország rövid, Kosztjatinyivka városára korlátozott tűzszünetet javasol július 6-ára. A moszkvai védelmi tárca tájékoztatása szerint a humanitárius célú szünetet azért kezdeményezik, hogy átadhassák az ott elesett ukrán katonák holttestait. Az orosz közlés szerint a tűzszünet hétfő déltől este 6 óráig tartana. Moszkva azt kérte az ukrán féltől, hogy erre az időszakra szüntesse be Kosztjatinyivka lövetését és a meglévő kommunikációs csatornákon keresztül jelezze döntését az orosz parancsnokságnak. Az orosz fél azt állítja, hogy csapatai teljes ellenőrzésük alá vonták a várost. Ezt azonban az ukrán oldal hivatalos reagálása nélkül egyelőre érdemes fenntartással kezelni. Luxus ingatlan projektet tervez a Trump család Kolozsváron. A beruházás bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, amely hivatalos dokumentumként erősítette meg a romániai terveket. A Transtelex beszámolója alapján a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a projektre, egy márkahasználati szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési megállapodással. A Trump International Klunapoca névre tervezett komplexum a kolozsvári repülőtér közelében épülhet fel. A fejlesztésben luxushotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is szerepel. A tervek szerint mintegy 200 hektáron 1850 lakás épülne, emellett egy 30 emeletes toronyban szállodai szobákat és apartmanokat is kialakítanának. A projekt jogainak értékét egyelőre nem lehet pontosan meghatározni.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jelentősen nem változik a pollen terhelés térségünkben, mindemellett fronthatás sem várható, ugyanakkor a gyors melegedés, fejfájást, migrént, keringési panaszokat, dekoncentráltságot okozhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás nagyon erős lesz. A maximumok 25-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Egy örökző klasszikus az ezer forduló hajnaláról. Bamfunk MC-z és a Freestyler 6 óra 34 perc van. További szép reggelt, lendületes hétfőt és vidám ébredezést. Na, közben pedig, hogyha úton vagytok, akkor a nyírszőlősi környéken rendőri igazoltatásra, ellenőrzésre számíthattok. Köszönjük szépen Csabának például az információját. Bárki egyéb infóval élne, azt tegye meg. Köszönjük előre, és SMS és Viber számunkon tehetitek meg tétjeiteket 0623 16 3000. Kedves ma ünneplő Csabák, hogyha már így összejöttünk, akkor Csaba Isten éltessen sokáig. Tamások és Máriák, benneteket nem különben. Szeretettel köszönt a Sunshine. Azon a hétfőn, amikor is akár 28-30 fok is lehet a napi csúcsérték, egy szelíd, egy ilyen kellemes, elviselhető nyárral támad, vagy indul a hét. Csapadékra úgy néz ki, nem kell számítani túlzottan, és a napok, illetve a hét további részében is általában azért 30 környékén megmaradunk. Jövő héttől viszont megint elindulhat majd fölfelé valami, és akkor már tényleg a 32-34 fokok ismételten előkerülnek. Szóval vegyetek a héten egy mély lélegzetet, amíg még tehetitek, mert utána ismét érkezik majd a forróság. Hogy lesz-e akkora, mint az előző hőhullámnál, azt én nem tudom, és merem remélni egyébként, hogy az időjósok sem, mert hogyha ők nem tudják, akkor van a világa a helyén, a rendjén, ugyanis általában azt szokták mondani, hogy az előző napi időjárás a biztos, ami már elmúlt. A jövőbe egyelőre egyébként nagyon nehéz tekinteni. Ma egyébként úgy néz ki, tehát nyári ruházat, hidegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek, gyengén felhős idő mellett, tehát 30 fok. Na, és az üzemanyagár változás az nem volt, szombaton volt a legutóbbi, amikor közzétették a változások hírét, és akkor sem változott egyelőre, tehát a 95-ös 582 környéken, a gázolaj pedig 595, szóval marad mindkét üzemanyagfajta 600 alatt, és persze maradnak a jó zenék is. Nem sokára Lilywooddal, vagy épp Miley Cyrus-szal. Előtte viszont jön Dash, ez pedig, na ne, hogy az Osztriga.

Több mint egy évtizedes dal Lilywooddal, és az volt a Prayer in C. Pontosan 3-4-7 van, bármerre is jártok, legyetek türelmesek, óvatosak, előzékenyek, és vidámak, ugyanis egy újabb hét indult el, újabb lehetőség az önmegváltozásra.

megvalósításra. Hát, vagy legalábbis ezt szokták mondani. Na, de arra is van még lehetőségetek, hogy levadásszátok a gyönyörű szép kékszínű MG autót, ami a Sunshine Valent autó, egy MG3-as, és hogyha regisztráltok a játékba, akkor eséllyel indulhattok a fődíjért, ami nem más, mint a Hotel Aurumba egy fantasztikus kényeztető wellness hétvége. 3 nap. 2 éjszaka, 2 fő részére, tehát Hotel Aurum Hajdúszoboszló, illetve hogy legyen mivel eljutni, egész hétvégére a tiétek lehet ez az autó. Na de hogy néz ki az autó? Például a Sunshine Facebook oldalán rá tudtok pillantani, illetve a játék leírása is ott található, ami nem túl bonyolult, tehát nem egy ördögtől való a metódus, ugyanis meglátjátok az autót, lefotózzátok, a QR kód segítségével pedig ugye már is ott találjátok magatokat azon a weboldalon, amivel tudtok, vagy ahol tudtok regisztrálni, a fotót feltölteni az adataitokkal, aztán hátra kell dőlni, és várni 8. hó 28-áig, ugyanis augusztus végén lesz majd a sorsolás. Na, sok sikert és jó autóvadászatot, na, meg jó zenehallgatást is. Megérkezett Farukó. No,

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Tér lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tudomásul veszi a hatósági határozatot a debreceni Szemkorp. Tüntettek a debreceni városháznál a Szemkorp ügy miatt. Rendőrségi ellenőrzést tartottak a debreceni nagyállomásnál. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tudomásul veszi a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal határozatát a debreceni Szemkorp. A cég közleménye szerint a döntés a szeparátor fóliagyártó üzem tűzvédelmi rendszerével kapcsolatban feltárt hiányosságokat érinti. A vállalat azt írta, már korábban felfüggesztette az érintett engedélyek hatája alá tartozó termelés és működési tevékenységeket. Emellett további korlátozásokat is bevezetett azokban az épületekben, amelyeket az érintett tűzvédelmi rendszer szolgál ki. A Szemkorp jelenleg szakmai egyeztetést folytat a kormányhivatallal és belső megfelelőségi vizsgálatot indított a folyamatok felülvizsgálatára. A cég szerint külön munkacsoport dolgozik a hiányosságok okainak feltárásán és a szükséges intézkedések végrehajtásán külső szakértők bevonásával. Tüntetést tartottak Debrecenben a régi városházánál a Szemkorp ügy és az akkumulátoripari beruházások miatt. A Cévishér beszámolója szerint a demonstráció mintegy 1500 ember vett részt, és többen paplászló polgármester lemondását követelték. A Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület elnöke Kozma Iva azonnali fizikai kármentesítést, a déli iparzóna monitoring kutyainak független, akkreditált laboratóriumi vizsgálatát, valamint teljes körű tényfeltárás sürgetett. A civil szervezet szerint nem csak a szennyező cég, hanem az engedélyeket kiadó és ellenőrző hatóságok felelősségét is vizsgálni kell. Kozma Iva úgy fogalmazott, politikai színjáték helyett felelős városvezetése lenne szüksége Debrecennek. Fokozott rendőrségi ellenőrzést tartottak Debrecenben a nagyállomás és a Petőfi tér környékén. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint több készenléti egység a debreceni rendőrökkel közösen vett részt az akcióban. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása, jogsértések megelőzése, valamint a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a forgalmas közterületekre, különösen azokra a helyszínekre, ahol naponta sokan megfordulnak. Ideiglenesen áthelyeznek egy debreceni autóbusz megálló helyet útépítési munkák miatt. A DKB tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn üzemkezdettől várhatóan, augusztus 16-án vasárnap üzemzárásig dolgoznak a Hajnal utca irányában található komáromi Csipkésgyöngy tér megálló környezetében. A munkák ideje alatt az érintett megálló helyet lezárják, ezért több járat is ideiglenes helyen áll majd meg. A változás a Vincellér utca és a nagyállomás irányába közlekedő 25-ös, 25Y-os, 125Y-os, 37-es, 37A-as, 41-es, 41Y-os és 45-ös autóbuszokat érinti. Az utasok ezekre a járatokra az eredeti megállótól körülbelül 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen szállhatnak fel. Új vezetői megbízásokat adtak át a debreceni egyetemen július 1-én. A kinevezéseket Bánc Zoltán rektor adta át az egyetem főépületének rektori tanács termében, a megbízások 5 évre szólnak. Bánc Zoltán szerint az egyetem mérete, feladatkörei és több kampuszon működő egységei indokolták az új típusú vezetési struktúra kialakítását. Az oktatás és a kutatás első számú vezetői elnöki megnevezést kaptak, a nemzetközi ügyek és az ágazati fejlesztések pedig rektor helyett feladatkörbe kerültek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, juha nálunk lesz az esernyő, továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugati és északnyugati szél, a maximumok 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

맞은 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További vidám hétfő reggel, 7 óra 13 perc van. Közben Nyíregyházán, hogyha autóztok a Vasvári Pál utcát érintve, akkor mint kés a vajon mehettek át, jelzőlámpás irányítás egyelőre nincs, hogyha a munkafolyamat mégis abban a fázisába lépne, akkor majd lesz. Egyelőre viszont lámpa nélkül lehet szépen haladni. Aztán Debrecenből is vannak információink. Lacinak köszönjük, az átadott Balmazújvárosi útnál például torlódásra kell számítani 30 km/h sebességkorlátozással. Aztán a Derék utcán elromlott egy tehergépjármű, okoz némi torlódást és fennakadást, szóval arra is sok türelmet kérünk mindenkitől. Információs vonalunk pedig a 0623 16 3000, ami egyébként nem mellesleg a játék kapcsán is nagyon érdekes lehet számotokra, és hasznos, főleg azért, hogyha a játék feljövő spotot meghalljátok, akkor érdemes reagálni, 5-ként bekerülni adásba, tudni a rádiunk szlogenét, vagyis hogy csak jó zene, aztán pedig intuitív módon megfejteni a bomba ketyegőjének robbanását, és eltalálni azt a pillanatot, amikor felrobban. Szóval jó tűzszerészhez méltóan kellene itt bíbelődni majd a játék folyamán. Nem sokára lesz majd természetesen ez a játék is, úgy, ahogy minden egyes műsorsávban még a következő napokban is elérhető. Szóval, hogyha még nem tetted magad próbára, akkor érdemes ez, tehát a Sunshine 25 a nagy boom, ugyanis rádiunk 25 éves, negyed évszázados lehet, úgyhogy érdemes kipróbálod magad, és elvinni a nagyszerű és értékes nyereményeket. 4:80, türelmes autózást, jó zenehallgatást, Sony Fodérája a folytatás, ez a Think About Us.

Master KG és a Jeruzsálem, amit felkaptak annak idején a neten, és ugye hát volt erre egy bizonyos tánc is. 7 óra 22 perc van, hát hogyha van időtök, kedvetek és lehetőségetek, táncoljatok, de nyilván azért a körülményeket azért vegyétek figyelembe, főleg, hogyha autóban ültök, ott kicsikét nehezebb. Na, és hogyha autóban ültök, merre jártok, mit tapasztaltok? Minden információ szükséges és fontos lehet számunkra. 0620 316 3000, ide tudtok nekünk üzenni, pötyögni és bármit megtenni. Hogyha valamit fontosnak éreztek, azt higgyétek el, az is valaki számára. Kedves Csabák, Tamások és Máriák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, és itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a kedves ismerőseitek mindenképpen gondoljanak rátok. Ha pedig a mai időjárás érdekel benneteket, az nem ennyire biztos, mint a tegnapi. Tegnap jó idő volt, hogy ma milyen lesz, azt majd holnap tudom elmondani, mert ugye mindig ami elmúlt már az a biztos, de állítólag 28-30 fok lesz majd, ami azért jócskán elmarad a valaha mért legmagasabb hőértéktől. 1950-ben ugyanis majdnem 42 fok volt Csongrádban. Hála az égnek, ezt nem kell megtapasztalnunk, ugyanis már megtapasztaltuk nem is olyan sokkal ezelőtt. Aztán volt itt 3 fok is, ez pedig az ellenkező oldal, a másik pólus, a negatív rekord, egy 62-es adat, 3 fok Csákváron. Szerencsére azért ilyenben sem volt ma részünk, ugyanis már most jelenleg 20-21 fokosra a csúcsérték, vagyis a jelenlegi hőmérséklet azért térségünkben. Hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, szóval, hogyha valaki érzékenyebb rá, és kicsikét fejfájósabb, szédülésebb, émelygősebb, akkor az elképzelhető, hogy ennek köszönhető, vagy úgy általában a hétfőnek. Ezt azért így nehéz ilyenkor megállapítani. Az viszont könnyű, hogy egy 1975-ös dal alapját vette alapul Geszti Péter, a következő dalát, az egykori Van McCoy Hustle adja. Mindenki legyen rohadt gazdag, micsoda jó kívánság, ezt kívánom én is nektek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Magyarországon a legöregebbek a személyszállító vonatok az EU-ban. Hadházi Ákos szerint személyre szabott lehet a képviselői mandátumkorlátozás. 180 törvényben írhatják át a vármegyét, megyére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A GKI friss elemzése szerint Magyarországon közlekednek a legöregebb személyszállító vonatok az Európai Unión belül. A MÁV csoport járműállományának átlag életkora mintegy 42 év, miközben a legtöbb uniós tagországban ez az érték 20 év alatt van. Az elemzés alapján az elöregedett flotta egyre nagyobb karbantartási költségeket, gyengébb üzembiztonságot, rosszabb energiahatékonyságot és romló szolgáltatási színvonalat eredményez. A GKI szerint a hazai vasúti járműiparban lenne fejlődés lehetőség, de ehhez kiszámítható több évre előre tervezhető megrendelésekre lenne szükség. Vitézi Dávid közlekedési miniszter úgy reagált, a vasútfejlesztés olyan terület, ahol évtizedes előre gondolkodásra és előkészített döntésekre van szükség. Hadházi Ákos szerint személyre szabott módosításnak tűnik az alaptörvény módosításban szereplő képviselői mandátumkorlátozás. A javaslat korábbi változata szerint az nem lehetne országgyűlési képviselő, aki összesen legalább 12 évig betöltötte a tisztséget. Az országgyűlés elé került verzióba azonban bekerült az is, hogy az sem indulhatna, akit legalább három választáson már képviselővé választottak. Hadházi Ákos 2016 és 26 között 10 évig ült a parlamentben, de három ciklusban volt képviselő, így a szigorítás rá is vonatkozna. A politikus szerint nagyon kevés embert érint ez a kiegészítés, köztük őt és Szél Bernadettet. Úgy fogalmazott, a jó képviselő kiválasztásához nem mandátumkorlátozásra, hanem tisztességes és demokratikus választási rendszerre lenne szükség. Összesen 180 törvényt kell módosítani, ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény újabb módosítását, és a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre közzétett tervezete szerint a mostani javaslat csak az elnevezések átírásáról szól, a területi közigazgatás szervezet rendszerét, feladatait és hatásköreit nem érinti. A hatásvizsgálat alapján az intézkedés 557 millió forintba kerülhet, de ebben nem feltétlenül szerepel minden tábla és intézménynév cserébe járó költség. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a lépést, hogy szerinte a 21. században modern európai államra van szükség. A vármegye és a főispán elnevezést 2022-ben vezették vissza. Magyar Péter szerint Áder János alapítványa közvetlenül a választások előtt újabb 7 milliárd forint közpénzt kapott a korábbi 18 milliárd mellé. A miniszterelnök közösségi oldalán tette fel a kérdést, mire kapta ezt az összeget a volt köztársasági elnökhöz köthető kék bolygó alapítvány. Magyar Péter és Áder János között napok óta éles vita zajlik, miután Áder bírálta a kormányt. Magyar pedig milliárdos pénzszivattyúnak nevezte az alapítványt. Áder korábban felszólította a miniszterelnököt, hogy mutassa be az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Sajtóinformációk szerint a vitatott összeg egy része a Planet 2026 klímavédelmi rendezvénysorozathoz kapcsolódhatott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 412, az eurót 353, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 308 forintos áron jegyezte a bank. Egyen nálunk az esernyő a folytatásban, térségünkben fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést, elvétve záporzivatar kialakulhat, továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugat-észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en. Yeah!

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM Kordó és a Loco Loco, 7 óra 41 perc van, amikor is megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Szia Laci! Na hát egy nagyon nagy figyelemfelhívásra lenne itt szükség, azt gondolom, és rendet tenni a fejekben, ugyanis azt mondják, és emiatt egyébként bírságok is járhatnak, hogy a gyerekek a vízparton játszanak, és olyan dolgokat gyűjtenek össze, amiket nem lenne szabad hazavinniük. Na, nem...
1: Mi? Aranyásuk? Vagy ilyen aranymosók? Mit csinálnak?
0: Nem a homokvárakra gondolok. Mi lehet az, amit a vízpartról hazavihet? Nyilván szemét, kavics, oké. Azokat azért se vigye haza, mert miért legyen nála. De hát arra senki nem gondolt, hogy a kagylóknak micsoda természetvédelmi értéke
1: a
0: van.
1: A kagylóhéjnak.
0: A kagylónak, kagylóhéjnak.
1: Hát az jó, élőnek. Nyilván az élőt nem viszed haza, minek vinnéd haza az élő kagylót? Mit csinálsz vele? Osztrigát? Vagy mit akarsz vele csinálni? Berakod az akváriumba?
0: Hát jó, oké, de a gyereknek tetszik, játszik vele, hát, zsebre dugja. Hát
1: aha, egy élő kagylót, ha te zsebre dugsz, na azt utána szagolgathatod egy ideig.
0: Hát ezt a gyerek nem tudja, Laci. Hát gondolkodj már egy 5 éves fejével.
1: Hát van annak apja is, meg anyja. Hát azt kell mondani, hogy mi van a sebedben, ami ilyen büdös.
0: De az apja éppen a tegnap esti összefoglalót nézi, az anyja azt nézi, hogy Shane-ről mit rendeljen, éppen a gyerek pedig ugye nyomogatja bele a zsebébe a kajlót, aztán legfeljebb majd hazafelé menet derül ki, hogy mitől ilyen büdös ez az autó, de addigra hazajönnek, mire rájönnek. Na most itt egy figyelemfelkeltés és némi félelemkeltést is érzek a dologban, mert hogy bírság járhat ezért. Ugyanis
1: mindig oda tesszük, járhat.
0: Járhat?
1: Igen. Már a medencénél is, aki rosszul engedi le a vizet, azóta annyian kérdezték tőlem, kiderült, hogy kell jól leengedni, nem, ki kell húzni a dugót.
0: Nem tudom, valaki a fúrott kút miatt kapott már büntetést? Igen, nem.
1: Tehát, hogy nagyon sok ilyen van, járhat.
0: Így van, de azért így fenntartják ennek lehetőségét. Vannak itt védett fajok, természetvédelmi értékük jelentős, például tavikagyló, ami 5000 forint természetvédelmi értékkel bír, aztán tompa folyamkagyló, az 10000, a folyami gyöngykagyló, az 100000, csak nem tudom, hogy ki az, aki ezeket meg tudja állapítani, mert hogy édesapa, amikor odalép, és megkérdezi, hogy fiam, mi van a zsebedbe? Hát semmi. És a másikban mond meg, komolyan mond meg, húzd elő. Előveszi onnan a kagylókat, és azt mondja, apa, aha, az egy kvaga, az meg egy vándor. És látok ott még egy amurit is, hogyha kisfiam, ez legalább 30000 forint lenne. Igen. Szépen dobáld vissza.
1: És ez minden családnál így van.
0: Ez minden család. Mert közben egyébként meg ott megy a vízibiciklivel a rendőr, aki ugye igazoltat minden 3 éves. Minden 3 évest igazoltat, hogy végül is mi van a szütyőben.
1: Igen, de az nem lehet, mert ő ugye gyerek kiskorú, tehát ő meg nem büntethető. Úgyhogy őt nem igen lehet megbüntetni, maximum az apukáját, aki, hogy mondtad, ott egy kicsit arrébb éppen a
0: nézi a Mexikó-Anglia összefoglalót, és csodálkozik, hogy nem győzött Mexikó, és miért nem jutott tovább. Erről majd beszélgetünk a sporthírek alatt. Szóval...
1: Egész jó kis büntetést össze lehet szedni.
0: Nagyon komoly büntetést
1: össze lehet. Amikor a gyerek hazavesz egy zacskónyi kagylót, akkor kiderül, hogy az ilyen több százezres tétel.
0: Azért hány hónap szobafogság jár?
1: Nem, egyébként, hogyha tengerparton sétálsz, akkor ilyen, tehát a kagyló héjat, meg ilyesmit, azt nyugodtan el lehet vinni, azzal senkinek semmi baja nem
0: lesz. Csak az élőt nem.
1: Az élőt nem, így van. Tehát de beszélünk. A kagylóhéj az dísznek jó, használható tényleg, ha kifőzöd, meg ilyesmi akváriumban, nyilván nem tesz jót, hogyha mondjuk ilyen tengerpartról hazahozott szép kagylót úgy, ahogy van, sósan bedobsz egy édesvízi akváriumba, tehát hogy ezeket azért meg kell tisztogatni, de arra jó, vagy csinálhatsz belőle ékszert, meg nyakláncot, meg amit akarsz, majd kifúrod, vagy nem tudom, felrakod a polcra, mert van. Tényleg úgy van, hogy mész a tengerparton például, és akkor így nézegeted, ó, de szép, ó, az még szebb, ó, az milyen gyönyörű, és akkor a végén azt veszed észre, hogy már van egy vödörnyi. Tehát ilyen homokozó
0: és
1: vödörnyi.
0: És egyre szebbeket találsz, igen. És az elsőket, amiket találtál, dobod is vissza, hogy hát ez nem is volt
1: olyan szép. Nem, és akkor hazaviszed, és oda teszed a többi mellé, amit tavaly, meg tavaly előtt, meg már nem tudom, mikor szereztél, meg hoztad.
0: Na, kicsikét megijedtem, miközben olvastam a cikket, hogy engem is elővehetnek érte, de ugye kiderült, hogy élő kagyló,

0: mert mi ugye üres kagylókat hoztunk haza annak idején Görögországból, mert most nem lenne kedvem se fizetni érte, se visszavinni.
1: Uh-huh. Az a rosszabb. Tehát azt mondják, hogy 5000 forint az értéke, de ha visszaviszed, akkor semmi. Anyukám csomagol, megyünk vissza Görögországba.
0: Igen. Na most erről az jutott eszembe egyébként, hogy a két farkú kutyapárt ugye felajánlotta, hogy a félmilliárdos restanciáját úgy rendezni a kormány felé, hogy leragasztja a vármegye táblákon a vár. Igen. Szót, igaz?
1: Matricákkal.
0: Így van,
1: és már működik is. Már tényleg? Láttam.
0: Már láttál ilyeneket?
1: Igen, Zala megyében például leragasztották, és akkor oda rakták a megye címerét. És akkor pont ugyanolyan méretű, csak a vár szó van letakarva.
0: Hát annyi, hogy itt ragasztószalaggal volt ugye leragasztva, azért, mert körülbelül 500 millió forintba kerülne ezeket helyreállítani, ezeket a táblákat, igen. És ugye a két farkú kutyapárt azt mondta, hogy nekik mivel kb. Ennyi a tartozásuk, ők akkor lerakszalagozzá ezeket.
1: Hát az milyen egyszerű.
0: Hát körülbelül így működik ez is, hogy ez a vidd vissza, ahonnan hoztad. Most azért is fontos talán erről beszélni, mert oké, kisarkítottuk, hogy a gyerek zsebre teszi, és majd elviszi a kagylót, és akkor ennek természetvédelmi károsító hatása van. De például a Tisza-Szolnoki szakaszán elfogtak egy férfit, akinél közel 500 folyami kagylót találtak. Az 500-at, várj, megnézzük, hogy a folyami kagylónak hogy van
1: most célra vitte.
0: Értéke. Azt mondja, a folyami kagyló 10.000 forint. Hát 500-zal azért
1: az már tétel.
0: Az szép
1: igen,
0: munka.
1: Igen, igen. Az már 50 000.
0: Mi 50 000? 10 000-rével? 500-dal?
1: Ja, 10 000-rével.
0: Aha. Az 50 000, 500, 5 millió.
1: Úgy már azért tétel.
0: Na, az mondjuk nagy fogás volt. Hát aztán nem tudom, hogy a vízibiciklis rendőrök hány gyereket fognak majd lefülelni. Minden esetre amúgy érdemes erről beszélni legalábbis, mert nem gondolom egyébként, hogy ez
1: csak halkan jegyzem meg, mentél már vízibiciklivel a Tiszán? Lefelé baromi gyorsan megy a folyás irányba, de ha vissza kell fordulni, ott azért ki kell combosodni rendesen. Tehát nálunk úgy volt a vízibicikli kölcsönzőnél, hogy ő már röhögött, amikor látta, hogy mi jó messzire elmentünk, mondta, hogy na, ezek se érnek vissza egy órán belül, amennyire kibérelték ezt a vízibiciklit, és tényleg nem. Tehát így ez a izomból taposta két fiatal ember, de akkor voltunk 18-19 évesek, úgy mentünk, mint az őrült, és mondtuk, hogy figyelj már, mentünk már egy millimétert is visszafelé, mert olyan erős volt a sodrás, hát nem nagyon, úgyhogy a vége az lett majdnem, hogy kiszálltunk és a parton felhúztuk, mert gyorsabb volt, hogy visszaérjünk.
0: A hátatokon vagy a vállatokon könnyebb lett volna.
1: Meg is szűnt viszonylag hamar az a vízibicikli kölcsönző után ott a Tisza parton, mert mindenki úgy volt vele, hogy jaj, de szép, lefelé milyen jó, csak így csorogsz, csak hát vissza is kell vinni.
0: Kellett volna egyébként, hát most ha van, a trafipaxoknál is van egy bemérő autó, meg így egy van. Elfogó,
1: kellett
0: akkor Szegedni
1: egy másik.
0: Is lett volna.
1: Egy másik. Igen. Ahol... Tehát Tokajnál elindultál, aztán kikötöttél Szolnokon.
0: Igen, és akkor utána onnan meg tréler visszahozná ezeket
1: Képzeld el, van most ilyen vizitúra egyébként, hozzáteszem, hogy elindulsz X helyről, és akkor utána ott lecsorogsz, és odaérted megy egy autó, és visszavisz a táborba az eredeti induló helyedre. Tehát, hogy oda. Másnap meg feljebb visznek a Tiszának egy szakaszán, és akkor oda a tábor helyedig csorogsz. Tehát nem minden éjszaka máshol töltöd a tábort. Régen ez így volt a Tisza túráknál, hogy minden éjszaka, ahova éppen leelvesztél, ott tábort vertél, de rájöttek, hogy ez baromi macerás, mindig sátor leszed, sátor összeszed, utána sátor felállít, kipakol, bepakol, stb. Elmegy vele egy óra, ekkor, egy óra, akkor. Ez sokkal praktikusabb egy kis busszal levinni az embereket meg fel.
0: Igen, ez így tetszik. Na jó, visszatérve a kagylózásra, szóval csak óvatosan ezzel. Nem gondolom, hogy itt most nagyon nagy veszély fenyegetni a 3 és 5 éves korosztályt, akik összeszedegetik ezeket.
1: Kihallgatózik itt az ajtónál.
0: De mindenképpen azért a szülők figyeljenek már oda erre, hogy jó, büdös kagylót. Hát ugye már a gyerek a zsebébe. Egyébként csak érdekességképpen mondom, hogy például egy kagyló 50 liter vizet tud megszűrni. Nem is tudom, talán egy nap alatt. Tehát ugye a természetvédelmi értéke az azért emiatt is fontos, mert ugye az ökoszisztémának az egyensúlyban tartása. Szóval állatvédelmi és természetvédelmi bírság szabható ki. És hát ugye volt is eset, mint az előbb említettük, aki 500 darab folyami kagylót tulajdonított el a vízből. Szóval érdemes azért erre is odafigyelni.
1: Ha beleraknék egy akváriumba egy ilyen folyami kagylót, akkor az megszűrni nem kéne a szűrő? Hanem belerakok 2-3 kagylót, és kristálytiszta lenne utána.
0: Beírok a medence csoportba.
1: Mert az nincs 50 liter, csak mondjuk 20-30 literes egy akvárium, az egész napot szűrögetne. Na, milyen jó ötlet.
0: Várjál csak közben, ám mindegy, már a zenét akartam indítani, de fontosabb az, hogy azt mondja, a 30 köbméteres medencé.
1: Nem a medencébe, te akváriumban.
0: 600 kagylót, ha beleteszek.
1: Akkor ezért vitte a fickó is haza.
0: Csak is ezért.
1: Igen. Arra ugyan biztos úgy csak egy hatalmas medencék, és betöklött a szűrő. Kell hozzá néhány kagyló.
0: Na jó, jó reggelt, jó utat mindenkinek, és vidám hétfő reggel. Tóth Abigaillel haladunk tovább, ami a jó zenéket illeti. Megérkezett ugyanis a Rabmadár.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Kuiber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak kilakik itt című vígjáték. Jegyek mauriciász.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szuper reggelt kívánunk mindenkinek türelmes közlekedéssel és Horváth László gépjármű szakoktató információival. Melyek ezek? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát reggel órákban azzal szembesültünk, hogy nagyon sok útkereszteződésben nem működtek a fényjelző készülékek, de mostanra mások a Szolókámán vései kereszteződésben nem működnek. Vannak nehezítő körülmények, például a Derék után egy elrongott teherautó akadályozza a forgalmat. Továbbra is mondanám, hogy a Böszörményi Doberdó gondolatában ott óriási forgalom van, tehát az 3-4 lámpaváltást várunk. A Nádor utcától a Bentér irányáig ez a megszakadt javítási munkálatok miatt egy-egy forgalmi szerv le van zárva, és ez bizony-bizony óriási torlódást okoz egészen az Árpád térig, a Nyúl utcát figyelembe véve egész az Árpád térig nyúlik a kocsisor. Hát kívánok én mindenkinek balesetmentes vezetést és kitartást a mai napra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Pap László szerint Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. Országos elnökségi tag lett a Medgyessy Ferenc gimnázium igazgatója. Akkumulátorgyárak ellen tiltakoztak Debrecenben. Földi Betti vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Debrecen vezetésen nyitott minden olyan párbeszédre, amely a város fejlődését, a lakosság biztonságát és életminőségének javítását szolgálja, írt a Pap László polgármester a Miakő akkumulátorgyárak elleni demonstrációja után. A Városháza közleménye szerint az önkormányzat tiszteletben tartja a békés vélemény nyilvánítás és gyülekezés jogát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a várost érintő viták hiteles információkon és szakmai tényeken alapuljanak. A közvéleményben kiemelték, gazdasági előny nem írhatja felül a debreceniek egészségét, biztonságához és a környezetvédelmihez fűződő érdekeket. A városvezetés szerint ezért léptek fel a Szemkorppal szemben, és hasonlóan járnak el minden olyan vállalkozással, amely nem tartja be a környezetvédelmi és jogszabályi előírásokat. A Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagja lett Fekete József, a debreceni Medgyessy Ferenc gimnázium igazgatója. A szervezet országos küldött gyűlésén választották meg az új tisztségviselőket, köztük az elnökség tagjait is. A döntés értelmében Fekete József Hajdú-Bihar vármegyét képviseli az országos testületben. A Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöke ismét Horváth Péter lett, az országos alelnöki tisztséget pedig Rázsi Botond Miklós tölti be. A küldött gyűlésen megválasztották az országos felügyelőbizottság és az országos etikai bizottság vezetőit és tagjait is. A debreceni gimnázium igazgatója országos elnökségi tagként a pedagógusok szakmai érdekképviseletében vehet részt. Akkumulátorgyárak elleni demonstrációt tartott Debrecenben a Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület. A Betelt a Pohár címmel meghirdetett tiltakozást végül a régi városháza előtt rendezték meg. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy miközben több településen vízkorlátozás van, az akkumulátorgyárak jelentős vízigénnyel működnek, és egyre több aggodalom merül fel a felszín alatti vizek szennyezése miatt. A demonstráción elhangzott, a civil szervezetek az országos akkustratégia felülvizsgálatát, új beruházások leállítását, új engedélyek kiadásának felfüggesztését, valamint a már engedélyezett projektek újraértékelését kérik. A rendezvényen egészségügyi, környezetvédelmi és lakossági szempontokról is beszéltek. Egy hónapra bezár az egyik Trafik Debrecenben, miután dohányterméket adtak el egy 18 éven aluli személynek. A Trafik közösségi oldalán jelentette be, hogy hatósági intézkedés miatt július 13 és augusztus 11-e között zárva tartanak. A bejegyzésben azt írták, hibáztak, a történtekért teljes felelősséget vállalnak és őszintén sajnálják, hogy csalódást okoztak a vásárlóiknak. Hozzátették, mindig arra törekedtek, hogy becsületesen és szabályosan szolgálják ki az embereket, ez az eset azonban emlékeztette őket arra, hogy egyetlen hiba is komoly következményekkel járhat. A Trafik azt ígéri, levonták a tanulságot, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy hasonló eset ne forduljon elő. Debrecen volt a Cégtudat program országos rúcsójának második állomása. Az ingyenes vállalkozás fejlesztési képzésen kis- és középvállalkozások képviselői vehettek részt a Debreceni Egyetem Learning Centerében. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, startup mentor és befektető a Cápák között című műsorból is ismert szakember volt, aki a kiszámíthatóbb cégműködésről, a tudatos árképzésről, a marketing megtérüléséről és a mesterséges intelligencia üzleti használatáról is beszél.
0: További információ és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Városunkban fronthatás nem várható, ugyanakkor a gyors melegedés miatt migrén keringési panaszok előfordulhatnak, a szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok a folytatásban 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, egy perc múlva már 8:45. Laci, szoktál rágózni?
2: Nem annyira. Régebben igen, de mostanában nem.
1: És hogyha rágót vettél a szádba, azt milyen megfontolásból tetted?
2: Csak úgy. Van, amikor állítólag jó tesz így a fogkő ellen, meg a lehelletnek is használ, meg hát jó, állítólag csökkenti a pH értéket a szádban, ami a, szintén a szuvasodásnak jó tesz. Tehát, hogy volt ilyen, aztán utána valamilyen, nem tudom, milyen leszoktam róla.
1: Meg ugye segíti a kérődzést is.
2: Igen, meg a fogtömésnek mondjuk kevésbé tesz jót.
1: Én mostanában egyébként kevés rágózó embert látok, és ezt onnan jutott eszembe, hogy keveset látok.
2: Tegnap, fogadjunk.
1: Hogy akármikor ráment a kamera a mérkőzéseken a VIP szektorra, ott állandóan rágózó embereket láttam. Tehát, hogy én nem tudom, hogy nekik valamilyen szenvedélybetegség biztos, hogy van, és ugye most nem élhetnek a szerrel, mert ugye ott vannak.
2: Hát ezzel vezeti le a feszültséget. Ami viszont feltűnő, hogy nagyon sok focista rágózik, illetve sportolót meccs közben látom, hogy rágózik.
1: Az jó lesz.
2: Azért az úgy szerintem komoly baleset veszélyt jelenthet. Tehát láttam most is volt olyan játékos, és aki mérkőzés közben kosarasoknál, NBA játékosoknál, röplabdásoknál előszeretettel láttam ezt. És szerintem, hogyha félrenyeli, vagy letüdőzi, vagy ilyesmi, azért az úgy nem egy jó dolog.
1: De legalább tudja, hogy mi a baja.
2: Hát, köszi.
1: Nem, a sportorvos legalább tudja, a csapatorvosa. De én nem is értem egyébként az edzőket, hogy miért nem köpetik ki velük.
2: Hát, mert az edző is, Carlo Ancelotti, szerintem egy 10 darabos szett ott van a szájában végig. Mikor sájjon ráadásul. Tehát neki már ez a jelképe gyakorlatilag.
1: Igen. Hát nem mindenhol megengedett a rágózás. Én például egyszer annak idején általános iskolában órán próbáltam ki, hát ki is vetették velem. Úgyhogy akkor viszont divat volt az, hogy a rágót az ember vagy a füle mögé teszi, vagy a kézfejére, és én a kézfejemre tettem, mire kaptam egy szaktanári beírás volt talán akkor. Nem értékelte, hogy oda teszem
2: én
1: ki.
2: Én pedig abban az időben még olyan rágógumik voltak, hogy bekaptad, és aztán 2 perc múlva már vehetted a másikat, mert addigra elment az íze, és már tényleg csak ez a rágó, vagy ez a gumi íz maradt. Egyébként, ha jól emlékszem, ezt a második világháború környékén találták fel a rágógumit, és az amerikai katonáknak a felszerelésében benne is volt, és meglátod, vagy nézed az amerikai filmeket, ilyen háborús filmeket, ott nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
1: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
2: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
1: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
2: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pácoljuk be.
1: A PIN kód legyen kéznél.
2: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyát tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rá egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
1: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
2: Eltűnt az, tudod, az a 3 jegyű kis kód. Nem jut eszembe.
1: CVC kód.
2: Igen, ez a WC kód.
1: WC kód. Azért CVC.
2: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
1: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
2: Igen.
1: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
2: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnye magot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
1: hanem cián.
2: Ott minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
1: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptitek a rágót, nyilván azt azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
2: Láttál már rágózó varjút?
1: Hát nem,
2: mert milyen néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízű, mentolos már úgyjuk.
1: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjakat?
2: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
1: Elnézést, félrenyeltem.
2: És közben pedig ott kérőznek a gyúkok már, mert a idiótát, ennek aztán kellett üvöltenie.
1: És akkor a Tyúkudvarban ugye átveszik onnan a szót, és akkor nem kakas kukorikulásra kezd, hanem
2: azt nézd, mekkora ilyen lufit tud fújni a rágógumiból, a kakas.
1: És ül a tyúk a szemétdomb tetején is fújja.
2: Igen. Szóval veszélyes, hogyha kidobjuk a rágót az állatokra nézve ezek szerint.
1: Igen, de hogyha lenyeljük, mint a haverod, az kisebb kockázattal jár.
2: Hát mondjuk az igen.
1: Na, úgyhogy hát azt mondják amúgy, hogy azért nem ördögtől való a rágózás, de hogy most már van egy ilyesfajta kutatás is, mivel a rágás során a gumi alapból mikroműanyag részecskék válnak le. És ugye ezeket lenyelhetjük. Nyilván az ember úgy rágózik, hogy közben azért nyártelmelés is beindul.
2: Nem, most már akkor nem a természetes kaucsukból van, hanem rendes gumiból.
1: Nem, hát. hanem így írják, hogy mesterséges műanyagból. Mert volt természetes műanyag.
2: Igen, tehát hogy akkor innentől kezdve... Most az jutott eszem, hogy az autóguminél a múltkor, akkor ezért kérdezte meg tőlem a gumiszerről, elviszem, vagy ők kidobják a kukába, akkor lehet, hogy újra hasznosítják.
1: Lehet lesz.
2: Tehát, hogy ebből lesz a rágógumi. Kicsit már szálszakatnak tűnik, de...
1: Meg mehet az energiaitalba is.
2: Jó, az olyan téli-nyári gumi volt? Tehát ez a négy évszakos. Négy évszakos rágógumi.
1: Igen, szóval növényi gyantából készült annak idején. Na jó van, szóval rágózzatok, de csak körültekintéssel, és hát ugye...
2: De mit tudsz csinálni? Semmit. Hát, hogyha rágózó körültekintéssel, hát még...
1: Az, hogy ne tizet egyél meg egy nap, és amúgy is rá van írva, hogy a túlzott fogyasztása hasmenést okoz.
2: Jó, ezt nem tudtam.
1: Nem tudtad?
2: Nem. Mi a rágógumi túlzott fogyasztása?
1: Igen.
2: Miért?
1: Még nem mertem kipróbálni, hogy 4-5-5 beveszek egyszerre, vagy egy nap.
2: De során... ha egyet rágózok, rágok egész nap, az úgy rendben van?
1: Attól nem fosok.
2: Tehát az nem túlzott?
1: Az nem.
2: Nem, jó, oké. Okay. Csak hogyha ha 10-et eszek meg mondjuk egy nap. Tehát akkor az ízesítő anyagban van valami, a mentolban vagy ilyesmi.
1: Ami kicsikét meghajt. Viszont, hogyha szorulásatok van, akkor rágózzatok. Na, remélem.
2: Csak módjával. Igen,
1: tudtunk segíteni, de ne köpjétek már szét a rágógumikat, jó, mert tényleg veszélyes lehet az állatok számára. 8 óra 21 perc van, nem sokára sportolunk, lesz miről beszélnünk a VB kapcsán is, és vannak persze jó zenéink is, Damiano David mutatja is a folytatást.

0: A keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: További szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Megérkeztek a legfrissebbek. Mielőtt viszont Lacinak adhatnám a szót, azért annyit hadd áruljak el, így mostanában elnézegetve a VB mérkőzéseket, meg gondolom ezzel fog majd kezdeni, hogy megdőltek a sztereotípiák, miszerint Németország, illetve Brazília foci nagyhatalom, és itt kérnék elnézést mindazoktól, akik norvég szurkolók voltak, ízig-vérig mindig is, ugyanis én Norvégiát annyira nem tartottam számon a labdarúgásban, viszont tegnap este számomra ez is megdőlt, úgyhogy át is adnám a szót.
3: Norvégiát nem is, de Hollandot azért számon tarthattad, és azt gondolom, hogy ő pont olyan, mint az argentinoknál Messi, hogy hol lenne Norvégia Holland nélkül, és hol lenne Argentina Messi nélkül, aki adja a gólpasszokat, meg rúgja a gólokat. Rúgják mind a ketten, most már 7-7 gólnál tartanak.
2: Már ki volt még ott?
3: Mbappé. Szintén 7 gólos. Hát kimondottan izgalmas mérkőzéseket láthattunk tegnap. Nem annyira a játék dominált például a Norvégia-Brazília mérkőzésen, hanem inkább egy hatalmas taktikai csata volt. Az első fél idő után én azt mondtam, hogy ezek a norvégok az életben nem jutnak el a kapuig. Helyzetük nem lesz, vagy ha igen, akkor véletlenül. Tehát ilyen szögletből vagy valahogy, de Hollandnak elég lesz egy villanás. És parádésan cserélt a norvég kapitány, mert azt kell, hogy mondjam, hogy akik bejöttek csereként, teljesen új alapokra helyezték a játékukat, elkezdték ők birtokolni a labdát, és többet támadtak, Brazília meg visszaállt.
2: Meg egyébként kétszer több befejezett passzuk volt.
3: Igen. Tehát, és nem értettem, hogy most ezt direkt csinálják a brazilok, hogy kontrákra játszanak, és majd esetleg Vinicius megindul, vagy valami lesz belőle, vagy pedig a norvégok kezdték el beszorítani őket, és rákényszeríteni az akaratokat, és mint utóbb kiderült, ez utóbbi volt, mert hogy nem tudtak velük mit kezdeni, és szépen jöttek előre, és aztán egy villanásból megszerezte Holland a vezetést egy fejes góllal, majd utána egy szép átlövéssel megduplázta az előnyt, és onnantól kezdve gyakorlatilag vége volt Brazíliának. Az, hogy a leggyengébb pont az amerikai játékvezető volt, azt nem is értettem ez, néha az ítéleteket, de így senki. Tehát ilyen össze-vissza, amikor 11-est kellett volna ítélni, nem adta meg, utána, amikor továbbot intett, akkor megint. Tehát, hogy ilyen az, hogy 7 perc hosszabbítás helyett valahol a 100,
2: 12 volt.
3: Igen, és valahol a 9. percben adta meg a büntetőt.
2: Mikor rúgnak már egy gólt a brazilok még egyet, igen, addig húzzuk, halasztjuk.
3: Kicsit az volt az embernek az érzése.
2: Röhelyes volt a 11-es rugás, Neymar kinevettette magát.
3: Én is azt gondoltam, hogy ott elgurult nála a gyógyszer a vége. Nyilván csalódott volt, hogy...
2: Hát csalódott, hát rosszul
3: hogy,
2: játszott.
3: De igen, meg... Igen, akkor sem kell így viselkedni. Tehát a végén ott egy kicsit olyan el is írta magát, és akkor utána szerintem már megnyugodott, hogy kiestek. De azért
2: megnyugodott, hogy kiestek. Hát, hogy már nem volt rajta nyomás.
3: Lezárult, mert már nem volt.
2: Már nem volt, nem és volt állítólag most már. Ezzel be is jelentett, igen, hogy visszavonul.
3: Így van. Hát ezt ugye sejteni lehetett. Tehát az, hogy a végén, ahogy ünnepeltek a norvégok, megint az evezőzés, az meg hidegázós.
2: Most láttam először.
3: Ugye? Tehát parádés volt, ahogy Holland irányította az egészet, de hát ahogy Hajdú B. István mondta, hogy ezt az embert ki fogja megállítani. Tehát most azt hiszem, hogy is van 14 meccs és 25 vagy 6 gólnál tart a válogatottban, és minden mérkőzésen rúg gól. Tehát ez gyakorlatilag kettes átlag. Mérkőzés
2: most is megvolt.
3: Tehát egyszerűen hihetetlen. És a másik hihetetlen történet az edzőnek a története, aki annak idején még a Kopenhága csapatában játszott Köbenhamnban, és egy, azt hiszem, az Aalborg elleni bajnoki mérkőzés után egy edzésen összeesett, megállt a szíve. Még nagyon fiatal a játékosként, és gyakorlatilag 12 percig próbálták újra éleszteni, mert nem dobogott a szíve, 7 percig nem is kapott levegőt, klinikai halál állapotába került, 30 órán keresztül gyakorlatilag kómában feküdt. Az anyukája már elkezdte szervezni a temetést, a párja az teljesen így kész volt, és hát nyilván sokan kérdezték, hogy mit érzett akkor, és mondta, hogy gyakorlatilag egy nagy kékséget és hihetetlen nyugalmat érzett akkor, amikor a klinikai halál állapotába került, és utána, amikor visszatért, akkor nyilván nem akart a focitól elszakadni, de az aktív pályafutását be kellett fejezni, és azt mondta, hogy teljesen átértékelte az életét, most már tudja, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé, sokkal több humorral tölti meg az életét, és gyakorlatilag minden pillanatot örömként él meg, amit még itt tölthet, és azt gondolom, hogy ez ragadhat át esetleg a norvég csapatra is, ez a mentalitás.
2: Na most mondod, hogy hol lenne Norvégia Haaland nélkül, hát 19 óta játszik a válogatottban, és azért 19 óta eltelt 7 év. Na most állítólag 19 alkalommal találkozott Magyarország és Norvégia labdarúgó válogatottja. Ebből 9-szer győzött Magyarország, 5 döntetlen született, és 5-ször szenvedett az ország vereséget, tehát végül is akkor 5-ször nyertek a norvégok, 9-szer a magyarok, tehát általában azért el szoktuk őket verni. 19 óta ugye játszik ez a nagyra nőtt fiatalember, és akkor eddig hol voltak a norvégok?
3: Tudod, hogy a 90-es években, te nem emlékszel rá, mert még gyerek voltál, annak az elején olyan csalódottan éltük meg, amikor azt hiszem 0-0 vagy 1-1 lett Norvégiában egy mérkőzés. És hát mindenki, a kommentátortól kezdve mindenki mondta, hogy ez Magyarország szégyene, hogy már egy Norvégiát sem tudunk legyőzni.
2: Bennem is így élt.
3: De igen, igen, és hogy hova jutottak el kitartó munkával, meg azzal, hogy jó szakembereket alkalmaznak, hogy felnőtt egy újabb generáció, megtalálták az edzésmódszereket, és lám, el lehet jutni.
2: Igen, és az volt a fura a tegnapi brazil-norvég mérkőzésen, hogy úgy láttam, vagy úgy éreztem, mintha a brazilok a nagyfokú tehetetlenségükből adódóan, mintha ők lettek volna a magyarok, és ezzel nem bántva a saját válogatottunkat.
3: Azért nem bánnám magyar válogatott olyan szinten ellen, mint a brazil.
2: Nem játszottak jól a brazilok.
3: Nem. Már az előttem lévő mérkőzéseken nem. Sem mindig.
2: Küzdöttek csak.
3: Igen. Többet várt tőlük, azt gondolom mindenki. Hát a másik mérkőzésen te is többet vártál Mexikótól, mert hogy végre egyszer rávettelek, hogy fogadd meg, ha már megálmodtad, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, akkor biztos, hogy.
2: Kérem vissza a tízesemet.
3: Hát fogadj Mexikóra. Nem sok hiányzott egyébként, tegyük hozzá.
2: Nem csak volt egy kiállítás, vagy néztem az összes.
3: Hát az angoloknál. Tehát, hogy azért az egy izgalmas
2: az
3: volt.
2: Angolokat állít?
3: Én úgy emlékszem, igen.
2: Nem.
3: Minden esetre én már reggel csak az összefoglalót néztem meg, mert megmondom őszintén, hogy a brazil meccs után én elaludtam. Én nekem úgy rémlik, mintha az angolok kerültek volna ember hátrányba. De hogy végül is Mexikó az utolsó pillanatig küzdött, és 3-2-re nyert csak Anglia. És parádés volt legalábbis így az összefoglaló alapján, nyilván majd az egész mérkőzés végignézzük, de csúszott a kezdés is, mert vihar volt Mexikóban. Egyébként is magaslaton kellett játszani az angol válogatottnak,

0: és kiesett, tehát nekik is.
1: Az USA bent van még.
0: Még bent van. Na, az USA-nál meg borzolja a kedélyeket az a döntés, amit a FIFA hozott, és megmondom őszintén, ez tényleg nem sportszerű. Tehát amikor valaki piros lapot kap, akkor automatikusan egy meccses eltiltás jár. A világ minden táján, minden bajnokságában, így van ez a világbajnokságon is. Tegnap viszont késő este úgy döntött a FIFA, hogy Balogun, aki egyébként az amerikai válogatott legjobb játékosa, és kiállították a legutóbbi mérkőzésen, megkapja az egymeccses eltiltását, de egy évre felfüggesztik. Magyarul pályára léphet Belgium ellen a következő mérkőzésen. Hát erre csak ennyit tudott mondani a belga kapitány, hogy nem is tudtam, hogy július 5-e az április 1 Amerikában a bolondok napja. Tehát, hogy ilyet, hogy a FIFA a saját szabályait felülírja, nem fogod kitalálni, ki volt a első és leghálásabb ember ezért a döntésért.
1: Trump.
0: Na hát, de kitaláltad.
1: És vajon kinek a nyomására döntött mondani, így a FIFA?
0: Hogy gyakorlatilag
1: együtt?
0: Innentől kezdve Belgiumnak hát nem lesz egyszerű dolga. Maradjunk annyiban. Tehát, hogy ha még ezt is megcsinálták, hogy a hazai csapatnak kedvezzenek, azért ez nem volt egy szép dolog. És nem csak a belgák tiltakoztak ezzel ellen, hanem nagyon sok más csapat is. Mert
1: hát ez nem vagyok, de
0: nem korrekt.
1: Én is így gondolom, ez nem korrekt, ez nem. Tehát a játék közben szabályokat módosítani, az gáz.
0: Igen, mi lesz a következő, hogy neki 2 góllal kellett volna nyerni, vagy nem tudom. Minden esetre a belgák fellebbeztek, meglátjuk majd, mi lesz a döntés, azt hiszem kedden játszanak, úgyhogy ez innentől kezdve azért
1: holnap,
0: csak izgalmas.
1: Mármint, hogy hajnal 2-kor, tehát hogy az most lesz.
0: Hát igen. Most, de hát most, igazából most, kedden. Ja.
1: Kedden, hajnal 2-kor.
0: Na most jön a kóma állapot egyébként nálunk is, mert ezek a késő esti meccsek, tehát tegnap ugye 10-kor kezdődött a mérkőzés, nagyjából mire véget ér a Brazília, vagy éget ért, már éjfél volt, utána jött a következő, még egy picit próbáltál belenézni, vagy...
1: Igen, mert ez már azért egy ilyen fontosabb szakasz, a kiesés, hát itt már minden meccset szeretnél
0: már
1: nézni.
0: Kinti idő szerint. Este ezeket a mérkőzéseket, de itt most már nagyon nehéz ezeket európai fejjel követni.
1: A mai még nézhető 21 órától Portugália-Spanyolország.
0: Na, az lesz az egyik legnagyobb rangadó.
1: Ezt én döntőnek tettem volna. Uh-huh. Az a helyzet, hogy még mindig kitartok a portugálok mellett. Úgyhogy...
0: Ha más már nem tudsz, de azért nagy összeggel én nem fogadnék rájuk. A spanyolok nekem jobb benyomást keltetek.
1: Biztos, hogy
0: eddig.
1: De figyelj, ha az én eszemre hallgatok, akkor a spanyolok. Tehát, hogy esélyesebbek, a fogadóirodák által is látszik az otcokból, a szorzókból, de valamiért én még mindig kitartok amellett, hogy Portugália nyeri a világbajnokságot.
0: Hát akkor még ez lehet az esélyed, ha nem, akkor innentől kezdve majd meglátjuk, hogy mi lesz. Közben állt a bál a Paraguay-Franciaország mérkőzés, utána a franciák nyertek, hogy Mbappé nem fogott kezet a Paraguay kapussal. Nyilván nem védve Mbappét, mert nem szorul rá, hogy én megvédjem, de hát a szurkolók felé nézett, nem is nézte, hogy most a kapus oda akar menni. Másik az már csak halkan jegyze meg, amit kapott ezen a meccsen, rugást a paraguayiaktól. Sok minden szimpatikus volt a paraguayiak játékában, talán leginkább csak a kapus volt az, aki nem rúgott bele. Az összes többi játékos, aki éppen arra járt, az belerúgott. Nem hiszem, hogy nagyon nagy kedve lett volna utána pacsizni, de nem ezért nem pacsizott szerintem, hanem egyszerűen nem látta. Úgyhogy ez azért elég sok vitát váltott ki.
1: Utána meg hátba is dobta a labdával.
0: A kapus pedig hátba dobta a labdával. Igen, tehát na, maradjunk annyiba, hogy ott azért annyira nem sajnálta senki Paraguayt. Az egy igazi antifutball volt, ahogy ők játszottak. Kizárták az egyik női teniszezőt, Wimbledon volt 15 éves. Ő meg az egyik ütés után úgy gondolta, hogy földhöz csapja az ütőjét, mert annyira dühös volt saját magára, csak az ütő felpattant és kipattant a nézők közé, és hát a mérkőzés vezető úgy döntött, hogy kizárja, pénzbüntetés nem kap. Egyébként még pénzbüntetés is járna, egy ilyen 18 millió forintnak megfelelő összeg. Csak miután junior versenyről van szó, meg a versenyző is még nagyon fiatal, és nem pénzdíjas a junior kategória, így elég furán jött volna ki, hogy pénzdíjat nem kapsz, de büntetést igen. Úgyhogy végül is elég nagy büntetés volt az neki, hogy kizárták. Mindez egy női teniszező, mondom még egyszer, 15 éves, tehát lehet, hogy majd nem árt mondjuk Csernus Dokival vagy valakivel beszélnie ilyen indulatkezelési ügyekben. A teniszezőkre amúgy jellemző.
1: Tehát hogy nyilván, elgurul a gyógyszer,
0: magában kell rendet rakni a fejben, saját magára dühös sokszor egy-egy rossz ütés után, úgyhogy azért nem olyan egyszerű történet. Leclerc nyerte a Forma 1-es hétvégi futamot, ez is egy érdekes volt és izgalmas volt, úgyhogy ott is a vége felé még Hamiltonnak a kerékcseréje nem volt az igazi, úgyhogy végezhetett volna még előrébb is. Atlétikában pedig Nyíregyházán három ország ifjú versenyzői csaptak össze, a csehek, a szlovákok és a magyarok, és Magyarország a második helyen végzett, a csehek nyerték az atlétikai centrumban rendezett korosztályos versenyt, a Szlovákia pedig értelemszerűen így harmadik lett, de egy ragyogó szervezés volt, és sok fiatal tehetséget láthattunk.
1: Örülünk neki, Laci, és annak is, hogy hoztad a sporthíreket és az összefoglalókat.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Sunshine FM-en. A norvég válogatott hatalmas bravúrt bemutatva bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe, miután a nyolcad döntőben 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát. A mérkőzésen sokáig nem született gól, pedig a találkozó elején a brazilok 11-est is rúghattak, de Gimares büntetőjét Nyland kivédte. A norvég kapus a folytatásban több brazil lehetőséget hatástalanított, míg az északiak türelmesen a kontrákra építettek. A hajrában aztán Erling Haaland főszereplővé lépett elő, a 79. percben egy baloldali beadás után fejjel szerezte meg a vezetést, majd a 90. percben 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, ezzel eldöntve a továbbjutást. Brazília 100. percben Neymar 11-esével már csak szépíteni tudott. A dél-amerikaiak ezzel 1990 óta először búcsúztak már a legjobb 16 között a világbajnokságon. A norvégok történetük során először jutottak be a világbajnokság negyed döntőjébe, és továbbra is őrzik veretlenségüket Brazíliával szemben. 5-1 elleni mérkőzésükből 3-szor nyertek, 2 döntetlennel zárult. A norvégok történelmi sikerét 80.663 néző látta a helyszínen. Az angol válogatott 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, és bejutott a negyed döntőbe a torna talán eddig legjobb mérkőzésén. A vihar miatt 1 órás késéssel kezdődő meccsen Jude Bellingen 2 perc alatt eldönteni látszott a továbbjutás sorsát, a 36. és a 38. percben is betalált, de még a szünet előtt Julián Quiñones szépített, az 54. percben Kwanza piros lapja miatt Anglia emberhátrányba került, ennek ellenére Harry Kane a 60. percben büntetőből ismét 2 gólosra növelte az előnyt, Mexikó 9 perccel később Raúl Jiménez 11-esével felzárkozott, a hajrában pedig óriási nyomás alá helyezte az angol kaput, de Pickford és a védők minden rohamot visszavertek, így Anglia kiharcolta a továbbjutást. Mexikó ezzel nem tudta megismételni a 2 korábbi hazai világbajnokságon elért negyeddöntős szereplését, az 1970-es és az 1986-os tornán rendezőként egyaránt a legjobb 8 közé jutott, ezúttal azonban már a 8-ad döntő jelentette a végállomást, a 3 társházigazda közül Kanada után Mexikó is búcsúzott, így már csak az Egyesült Államok maradt versenyben. Érdekesség, hogy a világbajnokságok történetében eddig 6-szor nyerte meg a tornát rendezőország, legutóbb 1998-ban Franciaország, erre az idei mezőnyből pedig már kizárólag az amerikai válogatottnak van esélye. Anglia és Norvégia egymás ellen játszik majd az elődöntőbe jutásért.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét ötödikként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Havasi Bertalan szerint változtatni kell a Fidesznek a vereség után. Súlyog Tamás szerint nincs oka lemondani. Oroszország korlátozott tűzszünetet javasol Ukrajnában. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Havasi Bertalan szerint a Fidesz kétharmados választási veresége után mindenkinek változtatnia kell a jobboldali politikai és médiatérben. A párt kommunikációs igazgatója a Hír TV-ben arról beszélt, hogy számításaik szerint eddig nagyjából 4000 ember dolgozott a NER-hez kötődő média birodalomban, a leépítések után pedig körülbelül 2500-an maradhatnak. Havasi szerint a megmaradó médiumok működtetése a tulajdonosok feladata, ő pedig spórolást és összetartást javasolt a munkatársaknak. Úgy fogalmaz, ott egy ilyen vereség után sokan apátiába süllyedtek, köztük vezető politikusok és parlamenti képviselők is. Szerinte, aki számára ekkora sok, hogy egy választáson nagyon ki lehet kapni, annak el kell hagynia a politikai pályát. Súlyog Tamás szerint nincs oka lemondani köztársasági elnöki tisztségéről. Az államfő egy lengyel konzervatív lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte nem egyeztethető össze a jogállamisággal az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat azon része, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Az államfő szerint a javaslat nem általában az elnöki tisztségről, hanem konkrétan a jelenlegi köztársasági elnökről szól, ezért személyre szabott jogszabálynak tekinthető. Visszautasította azt is, hogy a korábbi kormány bábja lenne, és hangsúlyozta, soha nem volt párttag vagy politikus. Oroszország rövid, Kosztyatyinyivka városára korlátozott tűzszünetet javasol július 6-ára. A moszkvai védelmi tárca tájékoztatása szerint a humanitárius célú szünetet azért kezdeményezik, hogy átadhassák az ott elesett ukrán katonák holttestait. Az orosz közlés szerint a tűzszünet hétfő déltől este 6 óráig tartana. Moszkva azt kérte az ukrán féltől, hogy erre az időszakra szüntesse be Kosztyatyinyivka lövetését és a meglévő kommunikációs csatornákon keresztül jelezze döntését az orosz parancsnokságnak. Az orosz fél azt állítja, hogy csapatai teljes ellenőrzésük alá vonták a várost. Ezt azonban az ukrán oldal hivatalos reagálása nélkül egyelőre érdemes fenntartással kezelni. Luxus ingatlan projektet tervez a Trump család Kolozsváron. A beruházás bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába, amely hivatalos dokumentumként erősítette meg a romániai terveket. A Transtelex beszámolója alapján a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a projektre, egy márkahasználati szerződéssel és egy szálloda üzemeltetési megállapodással. A Trump International Klunapoca névre tervezett komplexum a kolozsvári repülőtér közelében épülhet fel. A fejlesztésben luxus hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is szerepel. A tervek szerint mintegy 200 hektáron 1850 lakás épülne, emellett egy 30 emeletes toronyban szállodai szobákat és apartmanokat is kialakítanának. A projekt jogainak értékét egyelőre nem lehet pontosan meghatározni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban fronthatás nem várható, ugyanakkor a gyors melegedés miatt migrén keringési panaszok előfordulhatnak, a szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok a folytatásban 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: My name is Benson Boone.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játék.

0: Zara Larsson és a Last Life itt a Sunshine FM-en, 9 óra 13 perc van, és a vonal végén pedig Erzsó, jó reggel, szia!
1: Jó reggel, szia!
0: Erzsó pedig belecsöppent 5-ként egy játékba, a játék neve pedig Sunshine 25 a nagy bum, és hát a játék arról szól, hogy ki kell majd találnod, meg kell állapítanod, hogy nagyjából mikor robban fel a ketyegés végén a bomba. Előtte viszont, mielőtt ezt az effektet elindíthatnám neked, egy belépő kérdés, hogy mi a rádiunk szlogene?
1: Sunshine
0: Rádió,
1: csak jó zene.
0: Így van, Sunshine FM, csak jó zene. Erzsó, mennyire szokott beválni a női megérzés, intuíció?
1: Hát be szokott válni nagyjából, igen.
0: Na, akkor hát, ha most ez hasonlóképpen működik, majd készen állsz-e?
1: Igen.
0: Oké, először lesz egy ilyen felvezető effekt, és a pittyegés után megy a történet élesben, és rá kell tapintanod arra, hogy mikor van a robbanás pillanata, és akkor kell mondanod egy bummot, jó? De a kettőnek időben egyeznie kell, csak akkor tudok nyereményt adni.
1: Rendben.
0: Na jó, most, hogy tisztáztuk, hogy ki a fiú és ki a lány, indulunk, figyelj!

Hát hamar elsültél, Ezó. Először te egy másik robbanásra ültél fel. Én azt gondolom, hogy az effekt végén lévő, a felvezetésen lévő. Na mindegy, egy ajándékcsomaggal azért tudunk kedveskedni. Remélem, hogy elfogadott tőlünk egy szánsoros ajándékcsomag. Köszi, Ezsó, maradj velem, jó, és akkor adáson kívül adatokat egyeztetünk. Azért egy nagyon fontos gondolat, hogy azok, akik már bekerültek ötödikként és játszottak, és akár nyertek utalványokat, akár nem, de szánsoros ajándékcsomagot mindenképpen kap minden ötödik telefonáló. Őket kérném meg arra, hogy adják át másoknak természetesen a lehetőséget, tehát aki már nyert egy szánsoros ajándékcsomagot is, vagy bármi egyebet, az innentől kezdve dőljön hátra, és várja a visszaszámlálást a fődíj sorsolásig. Július 10-én lesz ugyanis a Keltetőben, és akkor derül ki, hogy kivihetél a Gál Travel utazási iroda felajánlását a 3 nap 2 éjszakára 2 főre szóló wellness hétvégét félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába, illetve hogy kié lesz majd az új ház Farm Care felajánlása, a hűtő, fűtő, klíma. Megyünk tovább, jó zenével maradjatok, ugyanis a játékok folytatódnak minden egyes műsorsávban.

Csak jó zene ez, a Sunshine FM volt Ray Dalton. Az aktuális kedvenc tőle pedig a Blood Running itt a keltetőben. És folytatódik tovább az autóvadászat, hogyha résen vagytok és látjátok, levadászhatjátok. Ez a Sunshine Valent autó, ami hát már jó ideje tart egyébként, és hát folyamatosan minden játék végén beújítunk a következő játékra egy új autót. A Sunshine Valent autó ezúttal most, az aktuálisan keresendő, egy MG3-as, egy kék színű, Facebook oldalon találtok róla fotót. Jó, hogy el ne tévesszétek, de egyébként olyan szinten tele van matricázva, hogy eltéveszthetetlen. Hogyha megtaláljátok, akkor egy fotóval örökítsétek meg, a rajta található QR kódon keresztül pedig egy regisztrációs weboldalra tévedhettek, ahova fotót is, illetve adataitokat is feltölthetitek. Ez azért is lehet fontos, vagy azok számára lehet fontos, akik szeretnek kényeztető wellness hétvégéket nyerni, ingyen utazni, egy hétvégére autót birtokolni, ami nem is az övék, mindez teljesen legálisan, tehát azért ezt tegyük hozzá, mert így is vannak olyanok, akik birtokolják mások autóit, csak aztán lehet, hogy lebuknak vele. Na ez egy másfajta történet, szóval Facebook oldalunkon találtok részletes információt. Fantasztikus kényeztető wellness hétvége, tehát a fődíj, 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre, Hotel Aurum, Hajdúszoboszló, és természetesen lesz mivel menni, ugyanis a járgány is azért lehet a nyertesé, lehet, aki ugye viszi a hétvégét, viheti a családot is magával, vagy legalábbis másod magával ezzel az autóval elzögykölődhet Hajdúszoboszlóra. Szóval jó játékot, augusztus 28-án sorsolunk, van még addig idő, de ez az idő gyorsan elszaladhat. No, kedves Csabák, Tamások, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, remélhetőleg kellőképpen megünneplitek a mai névnapotokat. Időjárás tekintetében azt gondolom egyébként, hogy olyan nagy panaszra okunk nem lehet, 28-30 fok, egy kibírható nyárias időjárás, és nagyon jó zenék mellé a hétfő reggelben. Itt van Freddy és Latfi Beggy.

0: Every Time I Cry, Eva Max éneket. 10 percet 10 előtt itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zene szól. Lacitól tudjuk, hogy Debrecenben nagyobb lehet a menetidő bizonyos részeken, főleg a Balmazújvárosi út, ami nemrég lett átadva, és hát még mindig 30 km/h a sebességkorlátozás. Emiatt lehet némi torlódás, lassabb haladás, tehát a Balmazújvárosi út, mindez Debrecenben. Aztán valamivel azért lassabb a haladás Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán is a körforgalom építése miatt, bár egyelőre most a lámpa nem üzemel, szóval mint kés a vajon úgy lehet rajta átjönni, csak kicsit lassabban, mert ugye keresztbe fel van marva az útszakasz, és bár be van javítva, de azért mégsem alkalmas arra, hogy 30-40-50-nel menjetek, főleg, hogy 30-as tábla van emlékeim szerint. Szóval bármilyen közlekedési információtok lenne, arra mi mindig vevők vagyunk, köszi előre, és hogyha segítitek a többiek haladását, meg a mi munkánkat természetesen, 0623-16-3000. Mi történt ma reggel? Mi is történt?
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó, úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
0: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
2: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik
0: nem
2: vele?
0: Tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
2: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pácoljuk be.
0: A PIN kód legyen kéznél.
2: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyját tésztából csináltad? Most akkor légy szíves, fektess le rá néhány bankkártyát, hagyj ropogjon.
0: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
2: Eltűnt a, de az, tudod, az a három jegyű kis kód. Nem jut eszembe.
0: CVC kód.
2: Igen, ez a WC kód.
0: WC kód. Azért CVC.
2: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
0: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
2: Igen.
0: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
2: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát ahogy mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval. Na az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
0: hanem cián.
2: Ott minden, amit el tudsz képzelni. És még mindig rendben van.
0: Igen. Nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
2: Láttál hát már rágózó varjút?
0: Hát nem, mert
2: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mentolos már unjuk.
0: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjokat?
2: Ó, mi? Micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
0: Elnézést, félrenyeltem.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát ezzel kapcsolatban csak két gondolat. A kakas ne etessétek rágóval, mert elpusztul. Másrészt pedig ne a kakastól várjátok az ébresztést, hanem holnap reggel majd tőlem, itt a Keltetőben. Köszi a figyelmet mára is. 6 perc múlva 10 óra friss hírek, információk is visszatér. Váci Zoli is. Köszi mára a figyelmet. Veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot! Ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
4: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
6: 7-5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából.
7: 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tudomásul veszi a hatósági határozatot a debreceni Szemkorp. Tüntettek a debreceni városháznál a Szemkorp ügy miatt. Rendőrségi ellenőrzést tartottak a debreceni nagyállomásnál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tudomásul veszi a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal határozatát a debreceni Szemkorp. A cég közleménye szerint a döntés a szeparátor fóliagyártó üzem tűzvédelmi rendszerével kapcsolatban feltárt hiányosságokat érinti. A vállalat azt írta, már korábban felfüggesztette az érintett engedélyek hatája alá tartozó termelési és működési tevékenységeket. Emellett további korlátozásokat is bevezetett azokban az épületekben, amelyeket az érintett tűzvédelmi rendszer szolgál ki. A Szemkorp jelenleg szakmai egyeztetés és folytat a kormányhivatallal, és belső megfelelőségi vizsgálatot indított a folyamatok felülvizsgálatára. A cég szerint külön munkacsoport dolgozik a hiányosságok okainak feltárásán és a szükséges intézkedések végrehajtásán külső szakértők bevonásával. Tüntetést tartottak Debrecenben a régi városházánál a Szemkorp ügy és az akkumulátoripari beruházások miatt. A Cévishér beszámolója szerint a demonstráció mintegy 1500 ember vett részt, és többen paplászló polgármester lemondását követelték. A Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület elnöke Kozma Éva azonnali fizikai kármentesítést, a déli iparzóna monitoring kutyainak független, akkreditált laboratóriumi vizsgálatát, valamint teljes körű tényfeltárás sürgetett. A civil szervezet szerint nem csak a szennyező cég, hanem az engedélyeket kiadó és ellenőrző hatóságok felelősségét is vizsgálni kell. Kozma Éva úgy fogalmazott, politikai színjáték helyett felelős városvezetése lenne szüksége Debrecennek. Fokozott rendőrségi ellenőrzést tartottak Debrecenben a nagyállomás és a Petőfi tér környékén. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint több készenléti egység a debreceni rendőrökkel közösen vett részt az akcióban. Az ellenőrzés célja a közrend fenntartása, a jogsértések megelőzése, valamint a lakosság biztonságérzetének erősítése volt. A rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a forgalmas közterületekre, különösen azokra a helyszínekre, ahol naponta sokan megfordulnak. Ideiglenesen áthelyeznek egy debreceni autóbusz megálló helyet útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 6-án hétfőn üzemkezdettől várhatóan, augusztus 16-án vasárnap üzemzárásig dolgoznak a Hajnal utca irányában található komáromi Csipkésgyöngy tér megálló környezetében. A munkák ideje alatt az érintett megálló helyet lezárják, ezért több járat is ideiglenes helyen áll majd meg. A változás a Vincellér utca és a nagyállomás irányába közlekedő 25-ös, 25Y-os, 125Y-os, 37-es, 37A-s, 41-es, 41Y-os és 45-ös autóbuszokat érinti. Az utasok ezekre a járatokra az eredeti megállótól körülbelül 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen szállhatnak fel. Új vezetői megbízásokat adtak át a debreceni egyetemen július 1-én. A kinevezéseket Bánt Zoltán rektor adta át az egyetem főépületének rektori tanács termében, a megbízások 5 évre szólnak. Bánt Zoltán szerint az egyetem mérete, feladatkörei és több kampuszon működő egységei indokolták az új típusú vezetési struktúra kialakítását. Az oktatás és a kutatás első számú vezetői elnöki megnevezést kaptak, a nemzetközi ügyek és az ágazati fejlesztések pedig rektor helyettesi feladatkörbe kerültek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, juhanálunk lesz az esernyő, továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugat észak-nyugati szél, a maximumok 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello Sunshine FM. A nyári szünet hivatalos háttérzenét a továbbiakban is tőlünk kapod, és most már engem is visszakapsz a múlt heti Szabit követően, innentől jól megszokott módon együtt töltjük a munkaidőt. Szóval legyünk egymás munkatársai ma is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

eredményes hétkezdést kívánunk mindenkinek, hello sunshine! Sok a következő 4 órában, remélem ma is együtt dolgozunk, vagy bármit is csinálj, mi legyünk ott a háttérben. És nézzük már is, hogy a hét milyen orvos meteorológiai helyzettel indul. Napok óta erős a légmozgás. Van, amikor ezt nem érezzük, de ez bizony így van. Ez viszont sok ember idegrendszerét jelentősen megterheli, így sokan reagálnak rosszul ezekben a napokban erre a helyzetre, sőt a legtöbben szokatlan feszültséget, ingerlékenységet és figyelmetlenséget tapasztalnak, ilyenkor gyakori a fejfájás is. Szóval ezt mind írhatjuk ennek az egésznek a számlájára. Hamarosan pedig majd veszélyes időjárási frontok is érik el majd hazánkat, viharos szélökések, villámlások és jégesők is kísérheti majd, szóval az időjárás érzékenyek már most ezt is előre érezhetik. Mi viszont már is játsszuk tovább a jó zenét? Itt van velünk Marshmallow.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on now, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hey, yo!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma egy újabb vitaminnal, vagy leginkább ásványi anyaggal fogunk megismerkedni, a jódról lesz szó. Ami olyan a testnek, mint egy finom karmester. Ha túl kevés van belőle, a dallam lelassul, ha pedig túl sok, a harmónia felborul. Az emberi szervezet működésében kevés olyan ásványi anyag van, amely annyira kényes egyensúlyt kíván, mint a jód. Apró, szinte láthatatlan mennyiségben van rá szükségünk, mégis nélküle a testünk több folyamattal, különösen az anyagcsere és a hormonrendszer működései megtorpannak. Úgy kell elképzelni, mint egy zenekar vezetőjét, ahogy már mondtam, ha jól végzi a dolgát, minden szerv és sejt összhangban muzsikál, de ha a pálca elnémul, vagy épp túl hevesen vezényel, abból nagyon nagy zűrzavar lehet. A jód elsősorban a pajzsmirigy működéséhez nélkülözhetetlen. A pajzsmirigy hormonok képződéséhez jódra van szükség, ezek a hormonok irányítják az anyagcsere sebességét, a testhőmérsékletet, az energiaszintet, de még a szívritmust is. A jód tehát nem csak a nyakunkban működő apró mirigy barátja, hanem az egész test életkedvének egyik forrása. A jód hiány tünetei például a fáradékonyság, hidegérzet, szárazbőr, hajhullás, hízás, levertség, feledékenység. Ez mind arra utalhat, hogy a pajzsmirigy, és így a jód nem kap elég támogatást. A természetes jód források a halak például, algák, kagylók, tengeri só, a tojás, a tej, sajt, sőt a burgonya is tartalmaz némi jódot. Na de most vissza a jó zenékhez, itt a Sunshine FM-en.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Ha mit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

az első karkörzéseket és bemelegítő köröket lefutva. Első közös óránk végét értük el, de hát legyen szó munkáról vagy pihenésről, tudjátok, a nyári hangulat az mindig velünk van, de hát a továbbiakban is érdemes velünk rádiózni. Jó kis tartalmas óra vár rád majd 11 és dél között is. Hozunk horoszkópot, de 25. születésnapunk főszereplői a Sunshine Boombos játékot is. Egy szerencsés most is bebiztosíthatja ugyanis majd a helyét, nem csak a napi nyeremény elviteléhez, hanem a fődíjakhoz is. Úgyhogy rádióz nálunk, ha pedig ismersz Csabákat, akkor ne feledkezz el róluk. Én is köszöntöm őket ma a nagypacsival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinhaz.hu oldalon.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét ötödikként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Pap László szerint Debrecen vezetése nyitott a párbeszédre. Országos elnökségi tag lett a Medgyessy Ferenc gimnázium igazgatója. Akkumulátorgyárak ellen tiltakoztak Debrecenben. Földi Betty vagyok, imád részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debrecen vezetése nyitott minden olyan párbeszédre, amely a város fejlődését, a lakosság biztonságát és életminőségének javítását szolgálja, írta Pap László polgármester a Miakő akkumulátorgyárak elleni demonstrációja után. A Városháza közleménye szerint az önkormányzat tiszteletben tartja a békés vélemény nyilvánítás és gyülekezés jogát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a várost érintő viták hiteles információkon és szakmai tényeken alapuljanak. A közvéleményben kiemelték, gazdasági előny nem írhatja felül a debreceniek egészségét, biztonságához és a környezetvédelmihez fűződő érdekeket. A városvezetés szerint ezért léptek fel a szemkorppal szemben, és hasonlóan járnak el minden olyan vállalkozással, amely nem tartja be a környezetvédelmi és jogszabályi előírásokat. A Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagja lett Fekete József, a debreceni Medgyessy Ferenc gimnázium igazgatója. A szervezet országos küldött gyűlésén választották meg az új tisztségviselőket, köztük az elnökség tagjait is. A döntés értelmében Fekete József Hajdú-Bihar vármegyét képviseli az országos testületben. A Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöke ismét Horváth Péter lett, az országos alelnöki tisztséget pedig Rázsi Botond Miklós tölti be. A küldött gyűlésen megválasztották az országos felügyelőbizottság és az országos etikai bizottság vezetőit és tagjait is. A debreceni gimnázium igazgatója országos elnökségi tagként a pedagógusok szakmai érdekképviseletében vehet részt. Akkumulátorgyárak elleni demonstrációt tartott Debrecenben a Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület. A Betelt a Pohár címmel meghirdetett tiltakozást végül a régi városháza előtt rendezték meg. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy miközben több településen vízkorlátozás van, az akkumulátorgyárak jelentős vízigényel működnek, és egyre több aggodalom merül fel a felszín alatti vizek szennyezése miatt. A demonstráción elhangzott, a civil szervezetek az országos akkustratégia felülvizsgálatát, új beruházások leállítását, új engedélyek kiadásának felfüggesztését, valamint a már engedélyezett projektek újraértékelését kérik. A rendezvényen egészségügyi, környezetvédelmi és lakossági szempontokról is beszéltek. Egy hónapra bezár az egyik Trafik Debrecenben, miután dohányterméket adtak el egy 18 éven aluli személynek. A Trafik közösségi oldalán jelentette be, hogy hatósági intézkedés miatt július 13 és augusztus 11-e között zárva tartanak. A bejegyzésben azt írták, hibáztak, a történtekért teljes felelősséget vállalnak és őszintén sajnálják, hogy csalódást okoztak a vásárlóiknak. Hozzátették, mindig arra törekedtek, hogy becsületesen és szabályosan szolgálják ki az embereket, ez az eset azonban emlékeztette őket arra, hogy egyetlen hiba is komoly következményekkel járhat. A Trafik azt ígéri, levonták a tanulságot, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy hasonló eset ne forduljon elő. Debrecen volt a Cégtudat program országos rúcsójának második állomása. Az ingyenes vállalkozás fejlesztési képzésen kis- és középvállalkozások képviselői vehettek részt a Debreceni Egyetem Learning Centerében. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, startup mentor és befektető a Cápák között című műsorból is ismert szakember volt, aki a kiszámíthatóbb cégműködésről, a tudatos árképzésről, a marketing megtérüléséről és a mesterséges intelligencia üzleti használatáról is beszél.
1: További információ és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban fronthatás nem várható, ugyanakkor a gyors melegedés miatt migrén keringési panaszok előfordulhatnak, a szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A maximumok a folytatásban 25-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3, 2, 1. Köszönjük szépen, a hírek megvoltak, mi pedig egy következő órát pakolunk tele jó zenével, jó kedvel és energiával. Maradj velünk, rengeteg kedvenc érkezik 11 és dél között is hozzád.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Hétfői Juice is üdv mindenkinek, a New Level Empire Dear Hennyvel zenélt nálunk, és most olyat mondok, hogy kapaszkodj meg. Sylvester Stallone 80 éves lett ma. Nehéz elhinni, de valóban 80 éves az az ember, aki két ikonikus hőssel ajándékozta meg a világot. Háromszoros Oscar jelölt, és 6 egymás követő évtizedben is sikerült szerepelnie egy-egy a mozi pénztáraknál első helyen végző produkcióban. A mai napig meghatározó alakja a Hollywoodnak, saját forgatókönyvéből készült például a Rocky, amely nem csak a világsikert hozta el számára, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb akció hősévé emelte. Utána jött a Rambo, szóval kevés színész mondhatja el ezt magáról, hogy karakterei generációk számára váltak legendává. Sylvester Stallone neve örökre összefort Rockyval és Rambóval, amelyek a kitartás, az elszántság és a küzdeni akarás szimbólumává váltak. Milliókat inspirál a mai napig Sylvester Stallone világszerte. Szóval boldog szülinapot kívánunk neki. Ma 80 gyertya van tehát a tortáján. Mi pedig már is hozzuk a horoszkópokat.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosnak fel kell vennie a tempót, csak így tarthatja a lépést a versenytársakkal. Este azonban fókuszáljon a szeretteire. A bika korábban meghozott egy döntést, amit ma felül kell vizsgálnia. Még nem késő új irányba indulni. Az ikrek az otthoni bosszantó körülményekről most ne vegyen tudomást, inkább csinosítgassa otthonát, vagy esetleg rendezze át a bútorokat. A változás már önmagában is pozitív lehet. A rák minél előbb nézze át azokat a munkákat, amiket már befejezett, mert szinte biztos, hogy talál bennük hibát. Mint mindig, most is törekedjen a maximumra. Az oroszlán harapós kedvében van, jól teszi, ha ma kerüli a nagyobb társaságot, és kisebb társaságban is inkább lakatot tesz a szájára, még mielőtt megbánt valakit. A szűznek ma nem kell hajtania, hogyha jó üzleteket akar kötni, akkor hallgasson munkatársaira, fogadja meg a tanácsukat, ha pedig lépnie kell, várja meg a megfelelő alkalmat. A mérleg halogathat egy döntést, mert nem biztos magában. Szálljon néhány csendes órát a gondolkodásra, meg fogja találni a megoldást. A Skorpió számára ma az együttműködés, a csapatmunka kiemelkedően fontos, csak úgy juthat egyről a kettőre, ha másokat is meghallgat. A nyilas ma nehezen alkalmazkodik másokhoz, próbáljon csak a munkájára összpontosítani, aztán minél előbb menjen haza és időben feküdjön le. A bak körül mostanában olyan események történtek, ami változásra, változtatásra ösztönzi, de a változásról ne csak álmodozzon, lásson neki. A vízöntő ma munka közben nagyon fogja érezni, hogy mennyire elfárasztották az elmúlt hetek, időszerű lenne szabadságra menni, önnek is kell a pihenés. A halak jól teszi, ha megbeszéléseit mára időzíti, ma ugyanis remek hangulatban van, lendületesen halad az elintézni valókkal is, úgy érzi, most igazán elemében van.
1: Sunshine FM

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Ez itt a Sunshine FM, ahol ugye nemrég megszólalt a játékba csábító szignál, ami azt jelentette, ugye, hogy hallgatóink elkezdték ostromolni vonalainkat, és akinek ez ötödikként sikerült, ő már is itt van velem élő adásban. Szervusz!
1: Hello, hello, hello, János vagyok.
0: Szia János, hogy telik a napod? Milyen a hétfő?
1: Hát munkával.
0: Ó, hát üdv a klubban, akkor jó munkát. Mondd a szlogenünket a játékhoz.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Oké, rendben van, és ismered ugye a játékot?
1: Igen.
0: Oké, akkor a pittyegéstől kezdve a te megérzésedre kell hagyatkoznod, jó, hogy mikor fogunk robbantani, és ha te is ugyanakkor mondod, hogy BOOM, akkor nyertél. Figyelj!
1: Oké.
0: Azért ugye ezt te is érzed, hogy lemaradtál?
1: Hát, határeset.
0: Igen?
1: Igen.
0: Sajnálom, ezért egy ajándékcsomagot tudok felajánlani. Én ezt nem határesetnek érzem, hanem inkább annak, hogy kivártál, és amikor robban nálunk, akkor mondtad utána. Igaz, hogy egy kis fázis késéssel ugyan, de szerintem ez így igazságos, jó?
1: Jó, rendben.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Adáson kívül pedig írom az adataidat.

0: Szent. Pár perc múlva déli 12 óra, ez pedig itt még mindig a legjobb zenék és a nyári pörgés rádiója a Sunshine FM. Remélem itt maradsz velünk, hamarosan jönnek a hírek, előtte viszont még jön egy jó zene, amire érdemes feltekenned majd a hangerőt, aztán még 2 óra keresztül itt vagyunk veletek. Ebben az órában ugye már lejátszottuk a nagy boom játékot, akik szeretnék magukat kipróbálni, nekik délutánig várni kell. Rolinál 2-től bármikor jöhet megint a bumbolás. És hát ne felejtjétek, hogy a napi nyertesek nem csak a 25 000-es utalványok egyikét vihetik el, hanem minden játékos a fődíjainkra is esélyes, ugye ez egy klíma, illetve egy wellness hétvége. Úgyhogy megéri játszani, és megéri minden órában a Sunshine FM-en rádiózni.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzsinhas.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgattak ki egy 34 éves hajdúbihari nőt. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. július 6-a hétfő van, a pontos időt 12 óra, én Földi Betti vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Helyenként futó záporok, néha zivatarok kialakulhatnak, ezek környezetében vizesek, csúszósak lehetnek az utak, élénk erős lesz a nyugati-észak-nyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Továbbra sem hagyjuk gyermekünket, idős embereket, házi állatokat tűző napon álló lezárt parkolójárműben. Balesetmentes közlekedést.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgattak ki egy 34 éves hajdúbihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, hogy segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Fokozott rendőri ellenőrzés indult Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-je 0 órától augusztus 31-ei félig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Veselényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása, elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója 2 évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzési struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bács Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola formába öntött mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába. 2 hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezárás a nagyállomás, a Júlia terep és a Ziegner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkoron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civisírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik. 3 millió forintos adománnyal támogatja a debreceni Schaeffler a Debreceni Egyetem Gyermekklinika szülészet és koraszülött intenzív osztályát. A támogatásból korszerű légzés segítő monitort és a készülékhez tartozó szenzorokat vásároltak az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület közreműködésével. Az eszköz a koraszülöttek ellátásában segíti az egészségügyi dolgozók gyorsabb és pontosabb döntéshozatalát, ezzel növelve a gyújtó munka biztonságát. A berendezés Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen kampusz igazgatója és Sós Nagy István, az egyesület elnöke adta át a gyermekklinika képviselőinek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Neves csapat ellen kezdte a felkészülési mérkőzések sorát a DVSC labdarúgó csapata, mely az osztrák bajnoki 4. Ausztria Wien ellen lépett pályára az ausztriai edzőtáborban. Baldoni találatával korán vezetés szerzett a Loki, de még az első félidőben egyenlítette az osztrák gárda, és végül 1-1 lett a végeredmény. A héten 2 további mérkőzést játszik majd a Debrecen. A Deac Motorsport szakosztályán a gokart versenyzője Madaras Ákos a 2. helyen végzett a Rotax Eurotrophy E20 harmadik fordulójában, amit Belgiumban Genkben rendeztek a Homos Champions pályán. A Debreceni Egyetem Sportklubjának versenyzője a hétvége utolsó szabad edzésén még jelentős előnnyel végzett az élen. Az időmérőn azonban egy hiba miatt csak az utolsó rajt helyet szerezte meg. Innen kellett aztán megkezdenie a felzárkózást is, magabiztos versenyzéssel egészen a 2. helyre jött fel. A Rotax Eurotrophy E20 4. fordulóját szeptember 10-e és 13-a között rendezik a csehországi Trinyercben. A Deac labdarúgói az előző héten 2-0-ás győzelemmel zárták a Tiszaújváros elleni felkészülési mérkőzést. Kondás Elemér együttesére szombaton újabb edzőmeccs várt, ezúttal az előző idényben a megyei első osztályban 2. helyen végző Hajdúszoboszló vendégeskedett a Deac sportkampuszon. Fekete Vince duplájával és Lénárd Gergő találatával végül 3-0-ra győzött a debreceni együttes. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a folytatásban is.
3: Kedden városunkban változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol kialakulhat, élénk erős lesz továbbra is a nyugati szél, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Vasárnap egy autó villanyoszlopnak ütközött Nyírábrányban, a Határőr utcában. Oda riasztották a városhivatásos tűzoltóit. A tűzoltók átvizsgálták, áramtalanították a járművet, és végül az autót a villanyoszlopról lehúzták. Ezután szabadtéri tűzhöz riasztották az egységeket, 5 hektáros területen égett a száraz avar és a gaz Beretty újfali külterületén, 2 napelemparkban. Szerencsére a napelemekre nem terjedt át a tűz. A Püspök Ladányi, a Hajdú Szoboszló és a Debrecen hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. A beavatkozást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. Szintén szükség volt a műveleti szolgálat irányítására egy másik szabadtéri tűznél vasárnap. Erdő aljnövényzete, gaz és tarló is égett hosszú pályiban. Oda riasztották a debreceni, berettyújfalúi és a létavértesi tűzoltókat, akik végül több vízsugárra fékezték meg a lángokat.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: These beautiful things that I...
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Hát szomorú vagyok. A Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányával, azt a szakaszt ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani, valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották, tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni, de talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig, tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással, és szabálytisztelően közlekedjünk. Szép napot mindenki számára!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello Sunshine, FM, ez itt a 93.5 Debrecen és térsége. Ma is csak jó zenét kap és elárasztunk titeket a legfrissebb aktualitásokkal, fontos hírekkel. Ilyen például a következő is, ugyanis áthelyezik a Komáromi Csipkés-György tér elnevezésű megálló helyet a Hajnal utca felé. Előre láthatólag augusztus 16-áig útépítési munkákat végeznek majd tehát a Hajnal utca irányába található Komáromi Csipkés-György tér elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt az érintett megállóhelyet lezárják, ezért a Vincellér utca nagyállomás irányába közlekedő járatok 50 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek majd utascserét. Na de nálunk még egy szuper dal, belefér a hírekig, aztán folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Hölgy válasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek móriczínház.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Szabálytalanságok miatt visszavonták a kulturális támogatásokat. A vád szerint felgyújtotta párját egy férfi Hajdúbiharban. Több járőrre és célzott közúti akciókra lehet számítani. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Szabálytalanságok miatt visszavont több, még ki nem fizetett kulturális támogatást a kulturális tárca. A felülvizsgálat során több esetben is szabálytalanságot találtak, például pályázat nélküli támogatási döntéseket és a megigényeltnél magasabb összegek odaítélését. Az intézkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érinti. Visszavonták többek között a Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület számára Érpatakra tervezett Bagosi Brothers Company koncert 5 millió forintos támogatását, Hajdúbiharból pedig a Kumdeo Propatria et Libertate, a Beregért Egyesület nagyvarsányi koncertjére megítélt 5 millió forintos támogatást vonták vissza. A minisztérium szerint a cél az átlátható és szabályos támogatási rendszer biztosítása. Kedden tárgyalja a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak az ügyét, akit első fokon emberölési kísérlet és személyi szabadság megsértése miatt 11 év fegyházbüntetésre ítéltek. A vád szerint a férfi még 2022-ben késsel fenyegette volt párját, majd éghető folyadékkal lelocsolta és meggyújtotta. A nőnek sikerült kimenekülnie az udvarra, ahol saját maga oltotta el a lángokat, így elkerülhető volt a halálos eredmény. Az ügyészség súlyosabb büntetést indítványoz most, míg a védelem felmentést, illetve az ítélet hatályon kívüli helyezését kéri. Óvatosságra intik a lakosságot a klímaszerelők kiválasztásakor a városban. Az elmúlt hetekben többen is arról számoltak be, hogy előleget fizettek. A vállalkozó azonban nem végezte el a munkát, vagy elérhetetlenné vált. A szakemberek szerint érdemes a referenciákkal rendelkező, megbízható céget választani és körültekintően kezelni a szokatlanul olcsó ajánlatokat. A tapasztalatok szerint ugyanis a túl kedvező árak és a teljes előleg kérése intőjel lehet, a rossz döntés pedig akár jelentős anyagi kárral is járhat. Újabb mérföldkőhöz érkezett Debrecen egy kiemelt belvárosi fejlesztése. A RealSwim alapkezelő 4 milliárd forint friss tőkét vont be a De Apollo projekt megvalósítására. A Piac utca 59 szám alatti egykori Apollo mozi épületében egy 109 lakásos prémium ingatlan épülhet. A beruházás során megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, emellett a belvárosban ritkaságnak számító 45%-os zöld felületű fásított kertet is kialakítanak. Megnyílt az élő népművészet országos népművészeti Észak-Alföldi régiós tárlata a debreceni Kölcsei Központban. A kiállításon 104 alkotó, 678 munkája látható, köztük hímzések, fazekastárgyak, szőttesek és bőrműves alkotások is. A megnyitón átadták a régiós és városi díjakat is, a fődíjat pedig Hutkai László bőrműves kapta idén. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy bemutassa a hagyományos kézműves kultúra ma is élő értékeit. A kiállítás egyébként augusztus 27-ig még látogatható. Fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség a nyári szezonban. Az utakon több járőrre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőzési akciókra kell számítani. Bár a közlekedés biztonság hosszú távon javul Magyarországon, a nyári hónapokban rendszeresen emelkedik a súlyos és halálos balesetek száma. A rendőrség szerint a legtöbb tragédiát továbbra is a gyorshajtás, a szabálytalan sávváltás, az elalvás és az ittas vezetés okozza.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják egymást. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
6: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
0: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás

0: további vidám rádiózás mindenkinek, gyere velünk tovább a délutánba, 1:45 után vagyunk 4 perccel, és jönnek mindjárt a reggel legjobb pillanatai, miközben továbbra is szívesen olvasgatom a közlekedési híreket. Ha üzenél rajtunk keresztül bárkinek, nyugodtan ér 0630-316-3000, legyen szó rolleresekről, autósokról, vagy gyalogosokról. Apropó gyalogosok, a zebráknál nagyon sok baleset történik, és nagyon-nagyon fontos lenne ugye, hogy a nyári hónapokban élénk gyalogos forgalom van, főleg a gyalogátkelő helyek környékén, és ezeknek a megközelítése az autósoktól több odafigyelést és határozottságot igényelne. Ha a gyalogost azt látod, hogy várakozik az zebra szélén, ugye minden esetben álljunk meg, még akkor is, ha az átkelési szándék nem látható egyértelműen. A gyerekeknél ez a fajta bizonytalanság előfordulhat, és az is nagyon fontos, ugye, hogy egyértelmű kommunikáció legyen az autós és a gyalogos részéről. A gyalogos jelezze egyértelműen a szándékát, az autós is jelezze egyértelműen. Ez lehet akár a lefékezés követően egy rövid szemkontaktus, egy bátorító kézmozdulat, hogy egy fiatal mondjuk felismerje, hogy nyugodtan és magabiztosan megkezdheti az átkelést. Tegyünk együtt a továbbiakban is a biztonságos és balesetmentes nyárért. Nálunk pedig jönnek a ma reggel legjobb pillanatai.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
3: Igen.
2: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
3: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát ahogy mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval na, az ő hasában nem csak mikroműanyag van.
2: Hanem cián.
3: Ott minden, amit el tudsz képzelni. És még mindig rendben van.
2: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is. Tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
3: Láttál az... már rágózó varjút?
2: Hát nem,
3: mert meg nem néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mentolos már mondjuk.
2: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjokat?
3: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
2: Elnézést, félrenyeltem.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús, anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben!
1: Ez a Juice!

Ez itt a továbbiakban is a Sunshine FM, pár perc múlva 2 óra, szóval lassan én helyet cserélek Rolival, és bepattan ide a székemben, a mikrofon mögül, segíti majd a munkaidőd utolsó óráit, és a hazautat. Minden fontos infót megkapsz, hogy már ne a dugóban derüljön ki, hogy merre kellett volna hazamenned, de te is segítheted a minket hallgató autósokat 0620 316 3000, írj, ha bármilyen infód van számukra. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, köszönöm a figyelmet. Remélem, holnap is együtt robogunk délelőttből a délutánba. Én 10-kor várlak, csokkal!

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nagyszínpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
6: A város

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Szabálytalanságok miatt visszavonták a kulturális támogatásokat. Új főhatóság ellenőrizheti az akkumulátorgyárakat. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Adómentessé teszi a kormány a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, amelyet végrehajtás alá sem lehet majd vonni. A támogatás várhatóan mintegy 400 000 gyermek után jár a jogosult családoknak. Az első 50 000 forintot készpénzben legkésőbb augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forintot pedig novemberben utalvány formájában kapják meg az érintettek. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, az egyszülős, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő családokat érinti. Szabálytalanságok miatt visszavont több, még ki nem fizetett kulturális támogatást a kulturális tárca. A felülvizsgálat során több esetben is szabálytalanságot találtak, például pályázat nélküli támogatási döntéseket és a megigényeltnél magasabb összegek odaítélését. Az intézkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érinti. Visszavonták többek között a Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület számára Érpatakra tervezett Bagosi Brothers Company koncert 5 millió forintos támogatását, Hajdú-Biharból pedig a Cum Deo Propatria et Libertate, a Beregért Egyesület nagyvarsányi koncertjére megítélt 5 millió forintos támogatást vonták vissza. Továbbra is támogatja a rendőrség, hogy a szolgálati kutyák vezetőik otthonában éljenek. A szervezet közleményében reagált az elmúlt napokban megjelent találgatásokra, hangsúlyozva, a jelenlegi felülvizsgálat nem az otthoni tartás megszüntetéséről vagy korlátozásáról szól. Célja, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák elhelyezése minden esetben megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak. A rendőrség szerint az otthoni tartás a jövőben is része marad majd. Folyamatban van az előző kormány államtitkárainak végkielégítésének kifizetése. Ezt a miniszterelnökség erősítette meg. A tájékoztatás szerint a volt minisztereknek járó végkielégítéseket kérésükre civil szervezeteknek utalják majd át. Arra ugyanakkor nem válaszoltak, miért döntenek a kifizetés mellett, miután korábban Magyar Péter azt ígérte, hogy a korábbi kormány tagjai nem részesülnek ilyen juttatásban. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a használt hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, derül ki a használtautó.hu májusi adataiból. Az érdeklődések száma meghaladta a 21 000-et, miközben a kínálat is jelentősen bővült. Ennek köszönhetően az átlagárak több mint 4%-kal csökkentek, és egyre jobb állapotú autók közül válogathatnak a vevők. A hibrid kategóriát egyébként továbbra is a Toyota és a Lexus modelljei uralják. Szeptemberben új az akkumulátorgyárak ellenőrzésére létrehozott főhatóság felállítását tervezi a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte. Az új szervezet a jelenleginél jóval szigorúbb működési szabályokat érvényesít majd az ágazatban. Bejelentette azt is, hogy a debreceni Szemkorp szeparátorfólia gyártásra vonatkozó engedélyét azonnali hatállyal visszavonták. A vállalat csak akkor folytathatja ezt a tevékenységet, ha elvégzi a szükséges környezeti kármentesítést, és igazolja, hogy kibocsátása megfelelő az előírt határértékeknek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kedden kellemesen nyári idő várható, térségünkben változó felhőzettel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél időnként megérénkülhet. Délután 31 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 2:04, kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek, indul is a Sunshine délután remek zenékkel és fontos infóval. Nyíregyházan a 2 utcán mértek korábban, Debrecenben pedig a Budai Nagyantalon. Kezdünk elsőként David Guettával, szól a Gong Gong Gong.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Maybelline is a Don't Call Me Up a Sunshine FM-en, további klassz délutánt mindenkinek, és gyorsan játékunkra fordulunk, az ötödik telefonálót pedig kapcsolom is adásba. Sunshine FM, szia!
1: Szia, Judit vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Szia, Judit, ötödik vagy, gratulálok!
1: Köszönöm.
0: Merre vagy éppen, mi jót csinálsz?
1: Itthon vagyok.
0: Jaj, de jó neked. Hogy otthon vagy? Szabadság, pihenés?
1: Hát, egy kis betegség.
0: Ajaj, mi a probléma?
1: Hát, valamit, összeszedtem valami vírust, de hát már alakulok.
0: Jobbulást kívánunk neked, akkor remélem, hogy most szerencséd lesz majd egy kicsit.
1: Remélem én is, bízom
0: na,
1: benne.
0: Na, első körben arra lennék kíváncsi, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Sunshine Rádió, csak jó zene.
0: Szuper vagy, mennyire jó az ítélőképességed, mit gondolsz?
1: Bízunk benne, hogy
0: na,
1: jó.
0: Na, bízunk benne. Jó, indul már is a visszaszámláló. Elindult a bummolás, és akkor a sipolást követően pedig valamikor várnék tőled egy jó hangos bummot.
1: Rendben.
0: Na, sok sikert kívánok.
1: Köszönöm. Bum!
0: Legyen, jó?
1: Nagyon köszönöm.
0: Legyen, a hétfői szívem azt mondja, hogy legyen. Gratulálok. A nyereményed pedig nem más, mint a Mendi Shape & Body 25 000 forint értékű személyre szabott alakformáló csomagja.
1: Nagyon köszönöm.
0: A kolléganőm keresni fog majd, jó?
1: Rendben, nagyon köszönöm.
0: Jobbulást, vigyázz magadra. Szia,
1: köszönöm
0: szia.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: A sikernaptárunk szerint pedig ma lezárásnap van, így érdemes minden olyan projektet minél hamarabb befejeznünk, ami már csak nyom minket és folyamatos teher alatt tart. Ezek így a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfók jönnek, és közben pedig hozom a kiváló zenéket a délutánunkban, várom majd az útinfókat is, SMS, telefon, Viber pedig változatlan 0623 16 3000. BSV-vel megyünk tovább, jön a Nagybogival közös Always Be Mine.

0: Slágerfestivál FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: Yeah. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként,
2: életmódban. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: 3000.
1: Jó utat kívánok a Sunshine FM-mel, közlekedési infókkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Tokaji úton látta nemrég a hatóságokat, érdemes arra is csak megfontoltsággal közlekedni. Debrecenben nemrég a 35-ösön látták a Böszörményi úton kifelé a városból, valamint kaptam egy fotót, hogy a Beregszászi Pál utcán is várták a rendőrök a szabálytalankodókat. Én pedig az egyéb infókat várom egészen este 6-ig 20-3-16-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és hamarosan pedig 3 órához érkezünk, így átadom a terepet Szücsinek. Szia, mire számíthatunk majd pontban 3 órakor?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Új állami támogatási program indulhat a kis és középvállalkozások számára elektromos autók beszerzésére. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várom mindjárt a legfrissebbekkel, és nem elfelejteni, hogy a Sunshine Valent autó továbbra is járja a régiónkat, bárhol felbukkanhat, ezt követően tessék lefotózni, és a sunshine.hu oldalon feltölteni. A nyeremény pedig nem más, mint egy egész hétvégés tesztvezetés, egy Hotel Aurum Wellness hétvégével egybekötve. Következő óránkat pedig a Swedish House Mafiával kezdjük, a hírek után pörög a Wait So Long.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődény

0: lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
1: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
0: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Új elektromos autó támogatási program készülhet. Lakossági fórumon volt téma a Szemkorp ügye Hajdúszoboszlón. Több nagyváros is korlátozza már a közterületi plakáthelyeket. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Új állami támogatási program indulhat a kis- és középvállalkozások számára elektromos autók beszerzésére. A tervek szerint akár 10 000 jármű megvásárlását is segíthetnék uniós helyreállítási forrásból. A program bejelentése szerint a cél a közlekedés korszerűsítése és a fenntartható mobilitás ösztönzése. A részletes feltételek egyelőre nem ismertek. Az elektromos autózás szakmai szervezetei ugyanakkor azt javasolják, hogy a vállalkozások mellett a lakosság számára is tegyenek elérhetővé hasonló támogatást. Lehetőségeket. Lakossági fórumot tartottak Hajdúszoboszlón, ahol kiemelt téma volt a debreceni Szemkorp gyárhoz kapcsolódó környezetszennyezési ügy. A résztvevők a lehetséges hatásokról és a szükséges intézkedésekről kérdezhettek. A város polgármestere bejelentette. A héten kezdeményezi a korábban elvégzett talaj, talajvíz és levegővizsgálatok megismétlését. Közölte azt is, hogy a jelenlegi adatok szerint Hajdúszoboszlón továbbra is biztonságos a csapvíz, és a lakosságot a hivatalos tájékoztatások követésére kérte. Sikeres első évet zárt Hajdúszoboszló elektromos autóbusza. A MÁV közlése szerint az Ikarus 120-e az elmúlt egy évben több mint 36 000 kilométert tett meg, és a korábbi dízelbuszhoz képest 31 tonnával csökkentette a város széndioxid kibocsátását. Ez nagyjából 45 átlagos lombos fa éves széndioxid megkötésének felel meg. Az elektromos busz elsősorban az egyes helyi járatokon közlekedik, egyetlen feltöltéssel pedig akár 350 kilométer megtételére is képes. A jármű a Zöld Busz program támogatásával állt forgalomba. Július 17-én és 18-án 6. alkalommal rendezik meg a debreceni utcazene napokat. A két napos fesztiválon 7 belvárosi helyszínen mintegy 50 ingyenes koncert várja majd az érdeklődőket. A fellépők a poptól a jazzen és a blueson át egészen a világ zenéig számos műfajt képviselnek majd. A koncertek többek között a hal közben a Rózsa utcában a Nagy templom mellett és az Ifi ház udvarán lesznek. A szervezők célja, hogy a zene közvetlenül a város utcáin találkozzon a közönséggel, így különleges hangulat teremtsen Debrecen belvárosában. Ezrek látogattak el szombaton a 18. Tiszacsegei Halászlé Főzőfesztiválra. Már a délelőtti órákban hosszú sorok alakultak ki a híres tiszacsegei halászléért, amelyet idén kedvezményes áron kínáltak a szervezők. A gasztronómiai élmények mellett koncertek, kirakodóvásár, vidámparki játékok és családi programok is várták a látogatókat. A rendezvényre az ország számos pontjáról érkeztek vendégek, akik szerint a Tiszapart hangulata és a hagyományos halászlé miatt évről évre érdemes visszatérni Tiszacsegeire. segélyre. Budapest után több vidéki nagyváros is szigorítja a közterületi hirdetések szabályozását. Szegeden már megkezdődött a településképi rendelet módosításának előkészítése, amely a plakáthelyek számának csökkentését is jelenti. Kaposváron a városvezetés közlése szerint már évekkel ezelőtt minimálisra szorították vissza a közterületi hirdető felületeket. A fővárosban egyébként június végén döntött a közgyűlés a plakáthelyek jelentős csökkentéséről. Az önkormányzatok célja a rendezettebb városkép és a közterületi reklámok visszaszorítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják egymást. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szöcsinek, köszönjük szépen a friss infókat, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában pedig jön majd a kódjáték is, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. Mindjárt mondom a mai nyerőkódot, kezdünk elsőként a Swedish House Mafiával, Soul Away, So Long.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Abba My Head of Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és hétfőn is szeretnék valakit meglepni az Oasis Burger Sunshine menüjével. Nincs más dolgod, mint hogyha a mai nyerőszem valahol ott lapul a telefonszámodban, akár az elején, közepén vagy a végén, akkor küld el nekem mi hamarabb a kódját Tixud, SMS-en vagy Viberen. Ennyire egyszerű, óra végén pedig a megszokott módon majd sorsol a kis gépünk, és valakit kihirdetek nyertesként. A mai nyerőszám pedig a 6-os. Na ez az a telefonszám, ami szerintem mindenkinél ott lapulhat. Várom a kódjáték szót, és sok sikert kívánok. Mindjárt jön Kiskata is, az óránkat pedig Lost Frequencies-zel folytatjuk. Itt a Bastille közös Head Down a hétfőim.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Szerszár. Shine FM asztrológia.
1: A halott pénz is, ahol a május földet ér, után pedig ráfordulunk így hétfőn is a csillagok állására. Megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A kosnak fel kell vennie a tempót, csak így tarthatja a lépést a versenytársakkal. Este azonban fókuszáljon a szeretteire. A Bika korábban meghozott egy döntést, amit ma felül kell vizsgálnia. Még nem késő új irányba indulni. Az ikrek az otthoni bosszantó körülményekről most ne vegyen tudomást, inkább csinosítgassa otthonát, vagy esetleg rendezze át a bútorokat. A változás már önmagában is pozitív lehet. A rák minél előbb nézze át azokat a munkákat, amiket már befejezett, mert szinte biztos, hogy talál bennük hibát. Mint mindig, most is törekedjen a maximumra. Az oroszlán harapós kedvében van, jól teszi, ha ma kerüli a nagyobb társaságot, és kisebb társaságban is inkább lakatot tesz a szájára, még mielőtt megbánt valakit. A szűznek ma nem kell hajtania. Hogyha jó üzleteket akar kötni, akkor hallgasson munkatársaira, fogadja meg a tanácsukat, ha pedig lépnie kell, várja meg a megfelelő alkalmat. A mérleg halogathat egy döntést, mert nem biztos magában. Szálljon néhány csendes órát a gondolkodásra, meg fogja találni a megoldást. A Skorpió számára ma az együttműködés, a csapatmunka kiemelkedően fontos, csak úgy juthat egyről a kettőre, ha másokat is meghallgat. A nyilas ma nehezen alkalmazkodik másokhoz, próbáljon csak a munkájára összpontosítani, aztán minél előbb menjen haza és időben feküdjön le. A bak körül mostanában olyan események történtek, ami változásra, változtatásra ösztönzi, de a változásról ne csak álmodozzon, lásson neki. A vízöntő ma munka közben nagyon fogja érezni, hogy mennyire elfárasztották az elmúlt hetek, időszerű lenne szabadságra menni, önnek is kell a pihenés. A halak jól teszi, ha megbeszéléseit mára időzíti, ma ugyanis remek hangulatban van, lendületesen halad az elintézni valókkal is, úgy érzi, most igazán elemében van.

Garcia és Kylie Minogue párosan, ez volt a Dance Alone itt a hétfő délutánunkban, és mindjárt 16 óra, így hozom a friss útinfókat is, előtte viszont lezárjuk a mai játékunkat, ugye a 6-os volt a nyerő szám, és a gépünket rögtön ráveszem arra, hogy kezdjen el így dolgozni hétfőn, és akkor azt mondja, hogy a nyertesünk nem más, mint Regina, gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, jó étvágyat! Ne felejtjétek, holnap is lesz játék, valamint ezen a héten még csütörtök estig lehet majd játszani a Sunshine 25-ös játékunk keretein belül is. Gatyi, számodi lett Use the Know, ezzel zárjuk az óránkat, és hogyha bármi infód van, akkor természetesen ma is várom. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000. Vigyázz magadra!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Kuiber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak kilakik itt című vígjáték. Jegyek moriciász.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli, Nyíregyháza belterületén több helyen optikai hálózatbővítés végeznek, ami korszerűsítésekkel kapcsolatosan nyilván modernizálnak nagyon sok helyen. A járdán való gyalogos forgalom korlátozó van a Sip utcán, és több helyen a város területén, még így az Arany János utcán, a Szaros utca és az állomástér között. Itt is a gyalogos forgalom és a gépjármű forgalom is, elsősorban a kanyarodó gépkocsi vezetők nagyon óvatos és körültekintőek legyenek. A délután is úgy forgalomban Debrecen város belterületén is igen nagy a forgalom, elsősorban közvetlen a belvárosban, több helyen van helyreállítás, a Csapó utcán is nagyon lassú haladás, és lassú a haladás pillanatnyilag a kórház, illetve a klinika közelében. A Kenézi kórháznál a parkolással megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék, több mellékutcában lassú haladás, illetve az egyirányú útszakaszokon nagyon sok esetben úgy parkolnak, hogy a folyamatos haladás nem biztosított. Itt is az autóbuszjáratok haladását tömegközlekedési járművek és segítség. 33-as főútvonal, 4-es főútvonal, mind a kettő jelentősen le van terhelve. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és kellemes délután.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Országos program készül a kórházi várólisták csökkentésére. Vesztegetés gyanúja miatt őrizetbe vettek egy kormányhivatali osztályvezetőt. Magyar beteg is van a 14 országot érintő fertőzés hullámban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Országos program készül az egészségügyi várólisták csökkentésére. A kormány célja, hogy jelentősen rövidüljön a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idő. Az egészségügyi miniszter feladata, hogy szakmai szervezetek bevonásával augusztus 15-ig kidolgozza a várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot. A tervnek tartalmaznia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és annak költségvetési igényét is. Őrizetbe vett egy kormányhivatal hivatali osztályvezetőt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség minősített hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A központi nyomozó főügyészség szerint a gyanúsított egy közvetítőn keresztül pénzt kért és kapott egy vállalkozótól pályázatok kedvező elbírálásáért. A nyomozás adatai alapján több millió forint kenőpénzt cserélt gazdát. A gyanúsítottakat a terror elhárítási központ közreműködésével fogták el. A hatóságok több helyszínen tartottak kutatást és készpénzt is lefoglaltak. Az ügyészség kezdeményezi az osztályvezető letartóztatását. Mától ideglenesen áthelyezték a komáromi Csipkés-György tér elnevezésű autóbusz megállóhelyet Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint útépítési munkák miatt a Hajnal utca irányában található megállót lezárják, ezért várhatóan augusztus 16-áig az érintett járatok egy 50 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállóban állnak meg. A változás a 25-ös, 25Y, 125, 37-es, 37A41-es, 41Y és 45-ös autóbuszokat érintik a Vincellér utca és a nagyállomás irányában. Elindult Debrecen nyári gyermekfelügyeleti programja, amely augusztus közepéig biztosít napközbeni ellátást és változatos programokat az általános iskolásoknak. Az önkormányzat által finanszírozott kezdeményezésben idén 250 gyermek vesz részt, köztük sajátos nevelési igényű fiatalok is. A gyerekeket kirándulások, kézműves foglalkozások és ismeretterjesztő programok várják, többek között az Agórában, az Állatkertben és a Szigetkék tematikus parkban is. A város több mint 20 millió forintot fordít a program megvalósítására. Fokozott ellenőrzéseket tart a NAV Hajdú-Bihar vármegyében július 6-a és augusztus 31-e között. A revizorok elsősorban a vendéglátóhelyeket, a strandokat, a piacokat, valamint a szezonális zöldség és gyümölcsárusokat keresik fel. Az ellenőrzések során a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését vizsgálják. A revizorok pedig a hét minden napján a vármegye bármely településén megjelenhetnek. Több mint 100 szalmonellával összefüggő megbetegedést regisztráltak Európában egy ízesített instant tészta termék miatt. Az európai egészségügyi hatóságok szerint a járvány eddig 14 országot, köztük Magyarországot is érinti, összesen 106 igazolt fertőzéssel. A betegek közül legalább 49-en kórházi kezelésre is szorultak, többségük gyermek vagy fiatal felnőtt. Az érintett termékek egy ukrajnai gyártóhoz köthetőek, több országban már visszahívták a kifogásolt tételeket. A szalmonella fertőzés leggyakoribb tünetei a hasmenős, a láz, a hasi fájdalom, a hányinger és a hányás.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják egymást. Esőre nem kell készülni, az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: További klassz délutánt kívánok mindenkinek a Sunshine FM mellesztőségnek, pedig köszönjük szépen a frit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
9: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidő menőben, vagy a hazaúton is veled van a Vétel körzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
10: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
11: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét ötödikként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Geltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Szabálytalanságok miatt visszavonták a kulturális támogatásokat. A vád szerint felgyújtotta párját egy férfi Hajdúbiharban. Több járőrre és célzott közúti akciókra lehet számítani. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Szabálytalanságok miatt visszavont több, még ki nem fizetett kulturális támogatást a kulturális tárca. A felülvizsgálat során több esetben is szabálytalanságot találtak, például pályázat nélküli támogatási döntéseket és a megigényeltnél magasabb összegek odaítélését. Az intézkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érinti. Visszavonták többek között a Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület számára Érpatakra tervezett Bagosi Brothers Company koncert 5 millió forintos támogatását, Hajdúbiharból pedig a Kumdeo Propatria et Libertate, a Beregért Egyesület nagyvarsányi koncertjére megítélt 5 millió forintos támogatást vonták vissza. A minisztérium szerint a cél az átlátható és szabályos támogatási rendszer biztosítása. Kedden tárgyalja a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak az ügyét, akit első fokon emberölési kísérlet és személyi szabadság megsértése miatt 11 év fegyházbüntetésre ítéltek. A vád szerint a férfi még 2022-ben késsel fenyegette volt párját, majd éghető folyadékkal lelocsolta és meggyújtotta. A nőnek sikerült kimenekülnie az udvarra, ahol saját maga oltotta el a lángokat, így elkerülhető volt a halálos eredmény. Az ügyészség súlyosabb büntetést indítványoz most, míg a védelem felmentést, illetve az ítélet hatályon kívüli helyezését kéri. Óvatosságra intik a lakosságot a klímaszerelők kiválasztásakor a városban. Az elmúlt hetekben többen is arról számoltak be, hogy előleget fizettek, a vállalkozó azonban nem végezte el a munkát, vagy elérhetetlenné vált. A szakemberek szerint érdemes a referenciákkal rendelkező, megbízható céget választani, és körültekintően kezelni a szokatlanul olcsó ajánlatokat. A tapasztalatok szerint ugyanis a túl kedvező árak és a teljes előleg kérése intőjel lehet, a rossz döntés pedig akár jelentős anyagi kárral is járhat. Újabb mérföldkőhöz érkezett Debrecen egy kiemelt belvárosi fejlesztése. A Real Swim alapkezelő 4 milliárd forint friss tőkét vont be a De Apollo projekt megvalósítására. A Piac utca 59 szám alatti egykori Apollo mozi épületében egy 109 lakásos prémium ingatlan épülhet. A beruházás során megőrzik és felújítják a műemléki védettségű homlokzatot, emellett a belvárosban ritkaságnak számító 45%-os zöld felületű fásított kertet is kialakítanak. Megnyílt az élő népművészet országos népművészeti észak-alföldi régiós tárlata a debreceni Kölcsei Központban. A kiállításon 104 alkotó, 678 munkája látható, köztük hímzések, fazekastárgyak, szőnyegek, Köttesek és bőrműves alkotások is. A megnyitón átadták a régiós és városi díjakat is, a fődíjat pedig Hutkai László bőrműves kapta idén. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy bemutassa a hagyományos kézműves kultúra ma is élő értékeit. A kiállítás egyébként augusztus 27-ig még látogatható. Fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség a nyári szezonban. Az utakon több járőrre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőzési akciókra kell számítani. Bár a közlekedés biztonság hosszú távon javul Magyarországon, a nyári hónapokban rendszeresen emelkedik a súlyos és halálos balesetek száma. A rendőrség szerint a legtöbb tragédiát továbbra is a gyorshajtás, a szabálytalan sávváltás, az elalvás és az ittas vezetés okozza.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Holnap Debrecen környékén napos és gyengén felhős időszakok váltják egymást. Esőre nem kell készülni, az északnyugati szél helyenként megérénkülhet. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Diópárossal, mert ez volt a Give Me Everything a Sunshine délutánban, nálunk csak jó zene szól, és a rendőrség bekeményít. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzéseket tartanak majd országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja, hogy a nyári időszakban megszaporodó közlekedési baleseteket minél jobban leredukálják. A rendőrség közlése szerint mindenhol megjelenhetnek, autópályákon, főutakon, forgalmas csomópontokban, és akár még civil rendőrautókat, illetve drónokat is bevethetnek a szabálytalankodókkal szemben, így érdemes csak a szabályokat betartva közlekedni. Várom az infókat is, hamarosan majd hozok egy pár fontosat, 0620 316 3000. Disturb the Sound of Silence.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Bálint Weiberét, aki megírta nemrég, hogy Nyíregyházen a Kert utcán látta biztos urakat dolgozni. Érdemes körültekintően közlekedni. Ágnes fotót küldött Weiberen, ő Téglásnál látta a trafit, Debrecenben pedig korábban a Szoboszlói úton voltak a rendőrök. Ha bármi infód van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa-bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azon

0: Egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamalra, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcaddöntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozón legalább 2-szer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző 2 mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4
0: Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: Sporoljon minden vásárláson a 100 éves patikában törzsvásárlóként. Regisztráció www.100évespatika.hu. Törzsvásárlóként olcsóbb. 100 éves patika. Az év minden napján nyitva.
6: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron? Irány a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes.
7: Figyelem, álláskeresők!
8: A Gigin Trans csapata bővül,
7: ezért tehergépjárművezetőket keres.
8: Belföldi és nemzetközi munkalehetőséget is kínálunk.
7: Ha rendelkezel a szükséges jogosítványokkal, megbízható vagy,
8: és hosszú távon egy stabil munkahelyet keresel,
7: jelentkezz hozzá. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget.
8: Vár a Gigin Trans csapata.
7: További információért és jelentkezésért keresd a Gigin Trans elérhetőségeit.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
9: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban,
9: és amikor úgy érzed, itt az idő,
0: kiásd,
9: bum!
3: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyik.

0: van, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új házform kertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body,
1: Sunshine 25, Sunshine Boom, a nagy bummolás. Ez reklám volt. Nyíregyháza friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságok miatt visszavonták a kulturális támogatásokat. 6,5 év börtönt kapott első fokon a nyírkátai bántalmazó. Több járőrre és célzott közúti akciókra lehet számítani. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságok miatt visszavont több, még ki nem fizetett kulturális támogatást a kulturális tárca. A felülvizsgálat során több esetben is szabálytalanságot találtak, például pályázat nélküli támogatási döntéseket és a megigényeltnél magasabb összegek odaítélését. Az intézkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érinti. Visszavonták többek között a Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület számára Érpatakra tervezett Bagosi Brothers Company koncert 5 millió forintos támogatását, Hajdú-Biharból pedig a Kumdeo Propatria et Libertate, a Beregért Egyesület nagyvarsányi koncertjére megítélt 5 millió forintos támogatást vonták vissza. A minisztérium szerint a cél az átlátható és szabályos támogatási rendszer biztosítása. 6,5 év börtönbüntetésre ítélte első fokon a bíróság azt a nyírkátai férfit, aki a vád szerint 2023. decemberében heteken át rendszeresen bántalmazta élettársát. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy leszakadt a lépe, életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A sérültet 11 éves fia kísérte el a helyi gyógyszertárba, ahol azonnal mentőt hívtak hozzá. A vádlott most a bíróság előtt azt állította, nem akart ilyen súlyos sérülést okozni, ezért felmentésért fellebezett. Tartalomkészítő önkénteseket keres a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Polgárőr Szövetség. A szervezet olyan fiatalok jelentkezését várja, akik jártasak a fotózásban, videózásban, a közösségi média kezelésében vagy éppen a digitális tartalomkészítésben. Az önkéntesek a polgárőrség sajtócsapatának munkáját segíthetik kreatív tartalmak készítésével. A jelentkezéshez önéletrajzot és motivációs levelet is várnak a szervezet sajtóreferenséhez. Rekordszámú csaknem 1000 diplomát adtak át a Nyíregyházi Egyetem idei diplomaosztó ünnepségén. Az intézmény vezetése szerint sikeres tanévet zártak. Jelenleg közel 6000 hallgató tanul az egyetemen, közülük csaknem 500-an 60 különböző országból érkeztek. Az idei felvételi adatok is biztatóak, hiszen több mint 3000-en első helyen jelölték meg a Nyíregyházi Egyetemet. Az intézmény szerint a gyakorlatorientált képzés és a különleges szakok, például a pilótaképzés továbbra is nagy vonzerőt jelentenek a jelentkezők számára. 12 köztisztviselő és közalkalmazott vehette át idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közszolgálatáért díjat. Az elismerést a vármegyei közgyűlés azoknak adományozza, akik legalább 10 éve dolgoznak a közszolgálatban, és munkájukkal kiemelkedő szakmai teljesítményt, valamint példamutató emberi magatartást tanúsítanak. Az idei díjazottak között jegyzők, aljegyzők, ügyintézők és önkormányzati szakemberek is szerepelnek, akik több évtizede szolgálják településeik és a vármegye közösség. Fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség a nyári szezonban. Az utakon több járőrre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőzési akciókra kell számítani. Bár a közlekedés biztonság hosszú távon javul Magyarországon, a nyári hónapokban rendszeresen emelkedik a súlyos és halálos balesetek száma. A rendőrség szerint a legtöbb tragédiát továbbra is a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a figyelmetlenség, a szabálytalanságváltás, az elalvás és az ittas vezetés okozza.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Nyíregyháza térségében változóan felhős, kellemesen nyári idő várható, több órás napsütéssel, csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként élénk lehet, délután 31 fok körüli maximum várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Szöcsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. További klassz hétfőt mindenkinek, 5 óra után járunk már 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine délután, a csabákat pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek. Ebben az órában is hozom a kiváló felvételeket. Kezdünk elsőként Loy sikerével, szól elsőként a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A Wellness egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miért fontos a pénzügyi tudatosság a mindennapjainkban? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A pénzügyi alapokkal érdemes mindenkinek tisztában lenni, azt gondolom, akár felnőttként, akár kamaszként, ennek igen nagy a jelentősége. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy bonyolult képleteket vagy fogalmakat kellene megtanulni, hanem inkább olyan egyszerű dolgokra kell gondolni, hogyha vásárolni megyünk, akkor legyen arról igenis tudomásunk, hogy a bankkártyánkon mennyi a napi vásárlási limit, ezt hogyan lehet módosítani. Hogyan tudunk valamennyi pénzt félretenni a céljaink megvalósítására, ha extra pénzösszegre van szükségünk, ilyen ugye előfordulhat, milyen típusú hitelt érdemes felvenni, vagy akár hogyan lehet egyszerűen rendszeres átutalással kiegyenlíteni a közüzemi számlánkat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Igen, szóval... mindig azt mondták réged is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
5: Igen.
4: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, mert hogy összeragad a beled.
5: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát hogy mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval. Na az ő hasában nem csak mikroműanyag van.
4: Hanem cián.
5: Ott minden, amit el tudsz képzelni. És még mindig rendben van.
4: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azt azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
5: Láttál már rágózó varjút?
4: Hát nem, mert
5: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mentolos már úgyjuk.
4: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjukat?
5: Micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógó.
4: Elnézést, félrenyeltem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Ez volt a Valmar sikere a Pont Jó a Sunshine délutánban, nálunk csak jó zene szól, és már is programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kata, szia!
2: Szia, Roli! Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a Nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, 6 óra után ma is kívánságműsor jön, és most pedig teriszülénszel megyünk tovább, jön a Bad Dreams.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM program.

0: Sean Paul és a Give It Up To Me A Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és hamarosan pedig 6 órához érkeztünk is, szépen lassan minden visszáll a normális kerékvágásba, Zoli visszatért a Juice-ba, és Norbi is a Hallóba. Hellóka.
1: Halló.
0: Ugye milyen rossz egy hét után visszatérni az esti műsorsába? Eddig megvoltál 2-ig, most meg még csak most érkezel majd.
1: Hát jó, de hát engem már vártak vissza a kis hallgatói.
0: Igen, mindenki nagyon hiányolt egész héten. Igen, viszont ugye
1: megjöttem.
0: Nálad még a héten tart a Sunshine 25-ös játékunk, ugye nálad is lesz majd egy felhívás, ezt követően pedig 5-ként kell majd csörögni, valamint indul egy új játék is.
1: Így van. Azt még egyébként hozzátenném, hogy csütörtökön este ugye nálam lesz az utolsó most játék, úgyhogy ott zárul le ez az elmúlt egy hónapos játéksorozatunk. Viszont ami a mai este folyamán indul, hogy lehet nálam nyerni. Ugyanis egy jó dalkérés, vagy akár egy jó üzenet valakinek, az most egy dönertálat érhet. És nem is akár mekkorát egyébként, mert most itt azt gondolnánk, hogy jó, hát bemegyek, megveszem azt a dönert, meg kicsi. Hallod, 1 kiló.
0: Wow.
1: 1 kilós dönertálat lehet
0: szerintem
1: nálam
0: nyerni. Szerintem annak a kettenek ülünk, még szerintem valakinek tudunk is adni belőle.
1: Jó, hát azért elmondhatjuk szerintem azt, hogy mi ezt megkóstoltuk, mert nyilván mi is csak olyat adunk tovább, amiről tudjuk, hogy jó. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000.
0: Norbinek egy jó munkát, és akkor minden hallgatónak jó dalkérést 0620-316-3000. Az óránkat pedig Szigolával zárjuk. Jön a Riptide.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban,
5: és amikor úgy érzed, itt az idő,
0: kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtőklíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.

0: a 14 országot érintő fertőzés hullámban. Szeptembertől jöhet a telefon használati tilalom a lengyel diákoknak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Új állami támogatási program indulhat a kis- és középvállalkozások számára elektromos autók beszerzésére. A tervek szerint akár 10 000 jármű megvásárlását is segíthetnék uniós helyreállítási forrásból. A program bejelentése szerint a cél a közlekedés korszerűsítése és a fenntartható mobilitás ösztönzése. A részletes feltételek egyelőre nem ismertek. Az elektromos autózás szakmai szervezetei ugyanakkor azt javasolják, hogy a vállalkozások mellett a lakosság számára is tegyenek elérhető hasonló támogatási lehetőségeket. 12 pontban módosítaná az alaptörvényt a kormány. A benyújtott javaslat szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, 12 éves időkorlátot vezetnének be az országgyűlési képviselők számára, és ismét 70 év lenne az alkotmánybírák felső korhatára. Létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, emellett bővülne az alkotmánybíróság hatásköre, megszűnne a költségvetési tanács vétó joga, csökkenne a sarkalatos törvények száma, a vármegye elnevezést pedig ismét megye váltaná fel. A kormány szerint a módosítás egy új alkotmány elfogadásáig szolgálna átmeneti szabályozásként. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és az okosmérők telepítését finanszírozzák, hogy még több megújuló energia kapcsolódhasson a villamos energiarendszerhez. A kormány szerint a beruházások növelik az ellátásbiztonságot és csökkentik Magyarország energiafüggőségét. A cél, hogy 2030-ig a jelenlegihez képest másfélszeresé bővüljön a hálózat befogadó képessége a megújuló energiaforrások számára. Több mint 100 szalmonellával összefüggő megbetegedést regisztráltak Európában egy ízesített instant tészta termék miatt. Az európai egészségügyi hatóságok szerint a járvány eddig 14 országot, köztük Magyarországot is érinti, összesen 106 igazolt fertőzéssel. A betegek közül legalább 49-en kórházi kezelésre is szorultak, többségük gyermek vagy fiatal felnőtt. Az érintett termékek egy ukrajnai gyártóhoz köthetőek, több országban már visszahívták a kifogást. A szalmonella fertőzés leggyakoribb tünetei a hasmenős, a láz, a hasi fájdalom, a hányinger és a hányás. A lengyel parlament alsóháza nagy többséggel megszavazta azt a törvénymódosítást, amely betiltaná a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban is. A szabályozás szeptember 1-től léphet hatályba, ha azt a szenátus és az államfő is jóvá hagyja. A tilalom az egész iskolai tartózkodásra kiterjedne, ugyanakkor kivételt jelentenének az oktatási célú, ha a sürgős családi vagy éppen az egészségügyi okokból történő telefonhasználatok. A lengyel döntéshozók szerint az intézkedés javítja a tanulók figyelmét és az iskolai közösségi életet is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza árfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a fővalutákkal szemben. 1 euró 353 forint körül áll, az amerikai dollár 308 forint, az angol fontért 412 forintot kell adni, amíg a svájci frankért 384 forintot kell fizetni. A következő napokban is érdemes figyelni a nemzetközi piacok mozgását és a gazdasági híreket.
3: Sportének következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezték az U18-as atlétikai versenyt, melyen Magyarország, Csehország és Szlovákia legjobb fiatal atlétái mérték összetudásukat. A hazai pályán versenyző nyíregyházi sportolók közül Kovács Lili Anita és Tilki Flóra is a magyar válogatottat erősítette, és mindketten értékes eredményekkel járultak hozzá a csapat sikeréhez. Kovács Lili Anita elsőként 200 méteren állt rajthoz, ahol kiváló futással a negyedik helyen ért célba. Tilki Flóra 400 méteren bizonyított, a harmadik helyet szerezte meg, újabb fontos pontokat gyűjtve a magyar csapatnak, amely végül második lett a csehek mögött, megelőzve Szlovákiát. A Kolozsvár elleni 3-0-ra megnyert mérkőzéssel befejeződött a Nyíregyháza Spartakus labdarúgó csapata számára az edzőtábor Ausztriában. A fő cél az erőállapot fejlesztése volt, a szakmai stáb pedig alaposan megdolgoztatta a játékosokat, többször is napi 3 edzés szerepelt a programban. Az edzőmérkőzés után elindult haza a csapat, és a héten már Nyíregyházán készül a keret. Végül a tervezett kettő helyett csak egy felkészülési meccs lesz, szombaton a Mezőkövesd ellen. A főpróba egy ukrán első ligás gárda ellen lesz, a július 25-i hétvégén pedig elkezdődik a szezon. A nyitó meccsen az Újpestet fogadja a Spari. Neves csapat ellen kezdte a felkészülési mérkőzések sorát a DVSC labdarúgó csapata, mely az osztrák bajnoki negyedik Ausztria Wien ellen lépett pályára az ausztriai edzőtáborban. Baldoni találatával korán vezetés szerzett a Loki, de még az első félidőben egyenlítette az osztrák gárda, és végül 1-1 lett a végeredmény. A héten két további mérkőzést játszik majd a Debrecen. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Kedden kellemesen nyári idő várható, térségünkben változó felhőzettel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél időnként megérénkülhet. Délután 31 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Közi Szücsi a legfrissebbeket, 6:30 este 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, és ahogy korábban említettem, egy jó üzenet, egy jó dalkérés, egy dönertálat ér. Jöhetnek az üzenetek, kezdünk Benzombonnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: My name is Benson Boone.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét.

0: kis Michael Jackson. Ez volt a Don't Stop Till You Get Enough az előző percekben itt a Sunshine-on. Hát kellemes estét kívánok mindenkinek, másfél perc múlva már pontosan 7:15, és hát ugye visszatérve az estében, játszva a Sunshine 25 boomos játékot, az ötödik telefonáló pedig már itt van velem a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Szia, Ivett vagyok.
0: Hello, Ivett, én pedig a Norbi. Mi újság, hogy telt a mai napod?
1: Hát köszönöm, munkával.
0: Munkával. Van klíma, jól érzitek magatokat bent, hogy bírjátok ezt az időjárást?
1: Igen, van,
0: hát
1: most már jól.
0: Most
1: úgy
0: már jól.
1: Képest.
0: Hogy bírtátok egyébként, amikor jött ez a hirtelen, hát fogjuk, vagy mondjuk azt, hogy lehűlés, mert azért, hát jelenleg 27 fok van.
1: Ez pont jó szerintem.
0: Ez az ideális, ugye?
1: Igen.
0: Nyaralás volt-e már, mentek-e valamerre?
1: Igen, volt.
0: Na, akkor ti már túl vagytok rajta, egy július elé merre jártatok?
1: Törökországban.
0: Törökországban. Hoztatok remélem valami jó kis cuccot.
1: Igen.
0: Jó van, Ivett, figyelj, mindjárt elkezdhetjük a játékot, csak előtte mondd el nekem a Sunshine FM szlogenjét.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Na, azt a mindenségét, hát kérem szépen. Eddig egyébként egyetlen egy valaki volt, aki nem tudta nekünk megmondani a szlogent, hát ő nem is került be a játékba. Ivett, gratulálok, úgyhogy hamarosan elkezdhetjük a játékot.
1: Jó.
0: És megvan az esélyed arra, hogy elvitt tőlem akár a napi nyeremények egyikét, gondolok itt a Praktiker Magyarország, van még egy darab M3 outletes utalványunk, van a Natur Cleaninges, és van a Mandy Shape & Body-s 25.000 forintos vásárlási utalvány, viszont hogyha valamiért ez mégsem sikerülne, hogy akkor mondd ki, hogy bum, amikor robban a bomba, akkor sem kell csüggedni, hiszen egy Sunshine FM-es ajándékcsomag, amiben van nyakbaakasztó, van kulacs, egy táska, hűtőmágnes, meg minden ilyen egyéb Sunshine-os merch, ez is a tiéd tud lenni.
1: Jó, rendben.
0: Jó, a játékot gondolom ismered?
1: Igen, igen.
0: Jó, akkor szólj, hogyha kezdhetjük, hogyha felkészültél.
1: Oké, mehet.
0: Jó, figyelj, itt az elején van egy kis felvezetésünk. Vissza fogok számolni neked. Azt mondja, hogy 3, 2, 1, te vagy.
1: Bum.
0: Azt a mindenit, én ezt megadom!
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Hát ezen az egyetlen egy tizednyi másodpercen se. Én figyelj, én ezt megadom, jó?
1: Jó.
0: Mostanában szerintem te voltál hozzá a legközelebb, legalábbis az én műsorsávjaimban, amiben mostanában jártam. Úgyhogy, Ivett, én gratulálok neked. Mindjárt húzok neked egyet, jó? Itt az ajándékok közül, hogy mit fogsz elvinni tőlünk. És hát, Ivett, van egy nagyon-nagyon jó hírem. Tiéd az utolsó M3 outletes 25.000 forintos vásárlási utalmány.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Fogjátok tudni, mire költeni, gondolom.
1: Igen.
0: Jó, és ezzel egyidejűleg egyébként te is bekerültél a fődíjsorsolásunkba, ami a Gál Travel utazási iroda jóvoltából egy 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége, méghozzá félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában. Tehát ha még nem nyaraltad volna ki magadat Törökországba, hát ha erre is megvan az esélyed, vagy akár az Újház Farmcan felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma természetesen felszereléssel. Jó, úgyhogy
1: jó.
0: Erre is megvan még az esélyed.
1: Jó, rendben, köszönöm
0: jó.
1: szépen.
0: Viszont ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, szeretném, hogyha üzennél rajtam keresztül valakinek.
1: Ó, most én nem tudom.
0: Család, barát, férj, bárki.
1: Hát akkor a családomnak valami jó pörgőszám.
0: Az biztos, hogy pörögni fogunk, mi az üzenet mellé?
1: Ó.
0: Akkor mondom én, jó? Nagyon szereted őket.
1: Jó.
0: Jó, Ivett, maradj még vonalban, és akkor felveszem az adataidat, jó?
1: Jó, oké, köszi.
0: Köszönöm szépen, hogy játszottál velem, hölgyek, urak, és a másik játék, ami pedig ugye javában zajlik, hogy lehet tőlem nyerni egy üzenettel egy 1 kilós dönertálat, jó? Úgyhogy játszunk egy kicsit még, itt van Cyril, ez pedig az tényleg jó.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: méghozzá Sonika kiegészülve, ez volt tőlük az It Feels So Good, az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Zoli üzenetével nyitom a mai estét, aki a szerelmének Katának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra, nagyon szeretlek. Aztán Andi a férjének Péternek üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, még sok boldog évet legyünk együtt. Laci pedig Évinek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, remélem megbocsájtasz. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, és nem elfelejteni, hogy az Andrew Döner jó voltából a mai este folyamán is meg lehet tőlem nyerni egy kilós dönertálat, nem kell hozzá semmi más tennetek, mint üzenni rajtam keresztül valakinek, vagy egy dalt kérném. És akkor este 8 órakor kiderül, hogy ki fogja tőlem elvinni ezt az egy kilós dönertálat. Az üzenetek tehát most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Alex Warren, Fever Dream,

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa-bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamalra, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcaddöntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozó legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.

az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Rákóczi új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, itt a munkaterület bójával körbe is van jelölve, valamint egy 30 km/h sebességkorlátozó tábla is kijelzésre került. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Szabadságtér 9-es szám mellett továbbra is felbontották, ugye, a járda, illetve a zöld terület egy részét, ami a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat is egyaránt érinti. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, méghozzá a Mikepércsi úton, úgyhogy ott még kint vannak a rendőrök, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőr őrei a Budai Nagy Antal utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez a folytatásban is 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy ilyen Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Lady Gaga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorodhatnak az állami ingatlan beszerzések szabályai. Novemberben dönthet az országgyűlés az új klímatörvényről. Országos felmérést indít a mentő dolgozók körében a MOMSZ. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorítaná az állami ingatlan beszerzések szabályait a kormány. Az energiahatékonysági törvény módosításának tervezete szerint az uniós értékhatárt elérő állami és önkormányzati épületvásárlásoknál vagy bérléseknél főszabály szerint csak olyan ingatlan jöhet szóba, amely megfelel a közel nulla energia igényű követelményeknek. A cél, hogy az állami beruházások is támogassák a fenntarthatóságot és csökkentsék az energiafelhasználást. A tervezet ugyanakkor kivételeket is tartalmaz. Például műemlékek, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú ingatlanok, valamint mélyfelújításra vagy bontásra szánt épületek esetében nem kell alkalmazni a szigorú előírásokat. Budapest után több vidéki nagyváros is szigorítja a közterületi hirdetések szabályozását. Szegeden már megkezdődött a településképi rendelet módosításának előkészítése, amely a plakáthelyek számának csökkentését is jelenti. Kaposváron a városvezetés közlése szerint már évekkel ezelőtt minimálisra szorították vissza a közterületi hirdető felületeket. A fővárosban egyébként június végén döntött a közgyűlés a plakáthelyek jelentős csökkentéséről. Az önkormányzatok célja ma a rendezettebb városkép és a közterületi reklámok visszaszorítása. Novemberben dönthet az országgyűlés az új klímatörvényről. A jogszabály tervezetét június 9-én mutatják be. Ezt követően kerül a kormány elé. Az előkészítés során több mint 180 szervezet és szakértő javaslatait vették figyelembe, a koncepciót pedig társadalmi véleményezésre is bocsájtották. A kezdeményezésben résztvevő civil szervezetek azt szeretnék, ha az országgyűlés még az idei ENSZ klímacsúcs kezdete előtt elfogadná az új törvényt. 12 pontban módosítaná az alaptörvényt a kormány. A benyújtott javaslat szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, 12 éves időkorlátot vezetnének be az országgyűlési képviselők számára, és ismét 70 év lenne az alkotmánybírák felső korhatára. Létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, emellett bővülne az alkotmánybíróság hatásköre, megszűnne a költségvetési tanács vétójoga, csökkenne a sarkalatos törvények száma. A vármegye elnevezést pedig ismét megye váltaná fel. A kormány szerint a módosítás egy új alkotmány elfogadásáig szolgálna átmeneti szabályozásként. Valóság térkép 2026 címmel országos felmérést indít a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. Az anonim kérdőív az országos mentőszolgálat mentőállomásain dolgozó munkakörülményeit, szolgálati terhelését, a munkaszervezést, a vezetői működést és a dolgozói elégedettséget vizsgálja. A szövetség hangsúlyozza, nem panaszgyűjtésről, hanem egy olyan érdekvédelmi eszközről van szó, amely valós képet adhat az egyes mentőállomások helyzetéről. Az eredmények alapján vármegyei és országos elemzések is készülnek, amelyek a jövőbeni szakmai egyeztetéseket is segíthetik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden kellemesen nyári idő várható térségünkben változó felhőzettel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megérénkülhet. Délután 31 fok körüli hőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, na meg ebben az órában kiderül, hogy ki nyeri tőlem az 1 kilós dönertálat, úgyhogy most még írhatsz nekem üzenetet, és hát ha te viszed el tőlem 0620 316 3000, startolunk Lady Gaga-val.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Sonny Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Lehet, hogy a nyertes üzenet egyébként most fog jönni. Niki üzenetével nyitom a második óránkat, aki az anyukájának üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést, te vagy a legjobb anyám. Aztán Gabi a legjobb barátjának, Tamásnak üzeni, hogy sok sikert a holnapi forgalmi vizsgáthoz, nagy király vagy, meg fogod csinálni. Robi pedig a párjának üzeni, hogy veled minden tökéletes és különleges. Nagyon szeretlek, hát drága szentsajnosok, az üzenetek most célba értek, és nem elfelejteni, megéri nekem írni. Egy kilós dönertálat lehet nyerni. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is. 0620 316 3000. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Ezzel megyünk tovább. A két órás élő esti kívánság műsor.

0: A Lost Frequencies, és ez volt tőlük a The Feeling, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjél, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a Nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús, anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Levente üzeni ugyanis Júliának, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, te vagy a mindenem. Aztán Viki az apukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Dani pedig Petrának üzeni, hogy hiányzol, alig várom, hogy újra találkozzunk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Blue, ez pedig az All Rise, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Deluxe, és ez volt tőle a Million Dollar Baby az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Misi üzeni a szüleinek, hogy köszönök mindent, amit értem tettetek, ti vagytok a legjobbak, boldog házassági évfordulót. Tomi Anitának üzeni, hogy bocsáss meg, hogyha megbántottalak, fontos vagy nekem. Feri pedig a feleségének Áginak üzeni, hogy te vagy az életem legnagyobb ajándéka. Nagyon szeretlek, hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Will.i.am, méghozzá Britney Spears-el kiegészülve. Ez a Scream and Shout. Kellemes estét! Bring the action.

0: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: És az volt tőle a Csúran Cseppen, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan eredményt hirdettek, vagy hát lezárom a mai játékunkat, ugyanis lehetett tőlem az üzenetek segítségével nyerni egy 1 kilós dönertálat, méghozzá az Andrew Döner felajánlásából, aki pedig megnyerte, ő nem más, mint Levente. Az üzenet a következőképpen hangzott, Julinak üzent, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Nagyon szeretlek. Hát gratulálok nektek, és egyben jó étvágyat is kívánok az 1 kilós dönertálhoz, és hát drága Sunshine-osok, nem elfelejteni, hogy innentől minden kívánságműsorban van lehetőség nyerni tőlem egy 1 kilós dönertálat. Most viszont tényleg mielőtt búcsúznék, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, változóan felhős napos időre van kilátás, a térség egy-egy részein egyébként előfordulhat kisebb zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban 10 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsorra ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
3: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
2: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
3: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
2: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pálcoljuk be. Kész fel.
3: A pinkód legyen kéznél.
2: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyját tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rá egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
3: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
2: Eltűnt a, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
3: CVC kód.
2: Igen, ez a WC kód.
3: WC kód. Azért CVC.
2: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
3: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
2: Igen.
3: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
2: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
3: ott
2: minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
3: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
2: Láttál már rágózó varjút?
3: Hát nem, mert
2: milyen hülyén néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mert mentolos már unjuk.
3: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjokat?
2: Micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógó.
3: Elnézést, félrenyeltem.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Szabálytalanságok miatt visszavonták a kulturális támogatásokat. Új főhatóság ellenőrizheti az akkumulátorgyárakat. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Adómentessé teszi a kormány a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, amelyet végrehajtás alá sem lehet majd vonni. A támogatás várhatóan mintegy 400 000 gyermek után jár a jogosult családoknak. Az első 50 000 forintot készpénzben legkésőbb augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forintot pedig novemberben utalvány formájában kapják meg az érintettek. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, az egyszülős, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő családokat érinti. Szabálytalanságok miatt visszavont több, még ki nem fizetett kulturális támogatást a kulturális tárca. A felülvizsgálat során több esetben is szabálytalanságot találtak, például pályázat nélküli támogatási döntéseket és a megigényeltnél magasabb összegek odaítélését. Az intézkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érinti. Visszavonták többek között a Közösség és Jövő Nyírségben Egyesület számára Érpatakra tervezett Bagosi Brothers Company koncert 5 millió forintos támogatását, Hajdú-Biharból pedig a Cum Deo Pro Patria et Libertate, a Beregért Egyesület nagyvarsányi koncertjére megítélt 5 millió forintos támogatást vonták vissza. Továbbra is támogatja a rendőrség, hogy a szolgálati kutyák vezetőik otthonában éljenek. A szervezet közleményében reagált az elmúlt napokban megjelent találgatásokra, hangsúlyozva, a jelenlegi felülvizsgálat nem az otthoni tartás megszüntetéséről vagy korlátozásáról szól. Célja, hogy a különleges képzettségű szolgálati kutyák elhelyezése minden esetben megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak. A rendőrség szerint az otthoni tartás a jövőben is része marad majd. Folyamatban van az előző kormány államtitkárainak végkielégítésének kifizetése. Ezt a miniszterelnökség erősítette meg. A tájékoztatás szerint a volt minisztereknek járó végkielégítéseket kérésükre civil szervezeteknek utalják majd át. Arra ugyanakkor nem válaszoltak, miért döntenek a kifizetés mellett, miután korábban Magyar Péter azt ígérte, hogy a korábbi kormány tagjai nem részesülnek ilyen juttatásban. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a használt hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, derül ki a használtautó.hu májusi adataiból. Az érdeklődések száma meghaladta a 21 ezret, miközben a kínálat is jelentősen bővült. Ennek köszönhetően az átlagárak több mint 4%-kal csökkentek, és egyre jobb állapotú autók közül válogathatnak a vevők. A hibrid kategóriát egyébként továbbra is a Toyota és a Lexus modelljei uralják. Szeptemberben új az akkumulátorgyárak ellenőrzésére létrehozott főhatóság felállítását tervezi a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte. Az új szervezet a jelenleginél jóval szigorúbb működési szabályokat érvényesít majd az ágazatban. Bejelentette azt is, hogy a debreceni Semcorp szeparátorfólia gyártásra vonatkozó engedélyét azonnali hatállyal visszavonták. A vállalat csak akkor folytathatja ezt a tevékenységet, ha elvégzi a szükséges környezeti kármentesítést, és igazolja, hogy kibocsátása megfelelő az előírt határértékeknek.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Kedden kellemesen nyári idő várható, térségünkben változó felhőzettel és több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megérénkülhet. Délután 31 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: the Sunshine FM.
1: Let's get it started in here.